0: kártyán.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Mi lenne, ha 10 hónap alatt a gyengeségedből az erősséged válna?
4: Félsz a román abszolválótól? Félsz, hogy nem lesz meg a 8-as, és emiatt nem jutsz be álmaid gimnáziumába? A MyJenny nyelviskolában nem csak tanórákat kapsz, hanem egy tudatos rendszer, magánóra szintű figyelmet, közösségi motivációt, tudatos versenyfelkészítést 10 hónapon át lépésről lépésre.
3: MyJenny nyelviskola, ahol a gyengeségedből erősség lesz, az erősségedből siker.
5: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a MyJenny nyelv iskola.com weboldalra.
6: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
7: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
6: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
7: Viking Kft. A te biztonságodért.
8: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
9: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
10: Hamarosan Székelyudvarhelyre is megérkeznek az új Omoda és Jayco kínai prémium automárkák.
11: Addig is találkozzunk az őszi vásáron, a sportcsarnok előtt a játszótérrel szemben.

0: inspirálja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
1: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
2: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
4: Fások utca 14.
5: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét lágerek és

0: Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
0: Reklám.
2: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szem alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészség.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
5: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
6: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
5: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
7: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom.
8: Ez nem álom, ez a Bege Resort.
7: Wellness és kulináris élmény. Pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
9: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
10: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
9: De szuper ötlet!
10: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
9: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
11: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt.
12: Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz.
11: Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
13: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
14: De mi is az a gyök?
13: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
14: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
15: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapad bakvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
16: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
15: Hiszen állsz.
16: Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
17: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
18: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
17: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
19: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
20: Fások utca 14.
12: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Tiltakozó személyek zavarták meg Nikus Ordán államfő beszédét tegnap Besztercén. Carsten Breuer vezérezredest, a német haderő jelenlegi főparancsnokát választották meg a NATO katonai bizottságának következő elnökévé. A mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Jó napot kívánok, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Több mint 15 ezer román tesztgyűjteményt oszt ki a magyar diákoknak az RMDS és a Kommunitás Alapítvány. A vizsgafelkészülés segítő ingyenes kiadványokból csak nem 9 ezer példányt a nyolcadikosok, mintegy 6400-at pedig a végzős középiskolások kapnak meg. Ezeket a román szakos pedagógusok állították össze kifejezetten a magyar anyanyelvű tanulók számára, illetve a záróvizsgák követelményeire szabva. Az anyagok kiosztása egyébként már megkezdődött a megyei szervezetek közvetítésével. Tiltakozó személyek zavarták meg Nikus Ordán államfő beszédét tegnap Besztercén. A román államfő a megyei sürgősségi kórház új szárnyának átadásán vett részt, ekkor pedig kiemelte, hogy ezek a fejlesztések azért fontosak, mert a modern orvosi eszközök és a felújított infrastruktúra vonza a szakembereket, így a helyi lakosok professzionálisabb és hatékonyabb ellátásban részesülhetnek. Nikus Ordán arról is beszélt tegnap, hogy a társadalomnak értékelnie kell a közös sikereket, és a reálisan kell szemlélni a helyzetet, ahelyett, hogy a sajtóban megjelenő negatív hírek miatt apokaliptikus hangulatba esne. Felelevenítette például a szerb elnök elismerő szavait is, aki nemrégiben Románia látványos fejlődését méltatta. Az ünnepi eseményt mindeközben többen megzavarták a tömegből Fico, valamint az elnök lemondását és Călin Georgescu támogatását követelő bekiabálások kísérték a beszédét. Egyedülálló módszerrel egy interaktív szabaduló szobával mutatják be az emberkereskedelem kegyetlenségét a román hatóságok holland együttműködéssel. Az Escape Truck elnevezésű mozgó karaván biztonságos körülmények között szimulálja a kizsákmányolás leggyakoribb formáit, a kényszermunkát és a szexuális visszaéléseket valós áldozatok történetei alapján. A prevenciós programot elsősorban 10 éveseknek, állami gondozásban nevelkedő fiataloknak és a leendő rendőröknek szervezték. Diákok rejtvények és feladatok megoldásával megtanulhatják felismerni a veszélyes helyzeteket és a csapdákat, míg a rendőrakadémia hallgatói az áldozatok szemszögéből is megérthetik az emberkereskedelem működési mechanizmusait. Carsten Breuer vezérezredest, a német haderő jelenlegi főparancsnokát választották meg a NATO katonai bizottságának következő elnökévé. A tisztséget 3 éves időtartamra kapja meg, megbízatása pedig 2027. júliusában lép életbe. Breuer elsődleges feladata Mark Rutte főtitkár és a politikai döntéshozó katonai stratégiai támogatása lesz. Boris Pistorius német védelmi miniszter üdvözölte a döntést, kiemelve Breuer stratégiai látásmódját és tapasztalatát. Pistorius ezután úgy fogalmazott, hogy a szövetségnek ma súlyos történelmi kihívásokkal kell szembenéznie. Ilyen például az Oroszország felől érkező egyre nagyobb mértéket öltő fenyegetés. Európának pedig egyre nagyobb felelősséget kell vállalnia. Az Egyesült Államok ugyanakkor más régiókra is kiterjeszti a stratégiai figyelmét. A meteorológusok tájékoztatása szerint az időjárás ma több helyen instabillá válhat, nappal elsősorban a hegyvidékeken, valamint többek között Dobrudzsában és Olténia északi részén alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Az éjszaka folyamán nyugaton, északon és a középső ország részben is megnövekszik a felhőzet, és csapadék is várható Máramarosban, Körösvidéken, valamint Erdély és Moldva északi területein. A csúcshőmérsékletek továbbra is magasak maradnak ma még, a nappali maximumok 23 és 32 fok között alakulnak, éjszaka 5 és 19 fok közé hűl majd le a levegő, reggel és késő este pedig elszórtan köd képződése is számítani lehet. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
12: És most!
21: Jó reggelt! Én értem, hogy én itt vagyok, de ti miért? Vasárnap van, könyörgöm, nincsen családotok, nincs valami hasznos dolog az álmaitokba, amit meg akartok még álmodni? No, hogyha nem, akkor a legjobb helyen vagytok. S hogyha igen, és mégis felkeltetek, akkor azt annál jobban értékelem. Kis Bence vagyok, Bibi Rexával, illetve Faithless-szel indítunk. Ez a vasárnap a New Religion-nel kezdődik. Maradjatok a Gagán, úgy néz ki, hogy a mai nap együtt leszünk, és milyen jó nap elébe nézünk, játszani is fogunk, de erről majd később beszélek.
0: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
1: Érdekességek,
0: aktuális információk,
1: játékok,
0: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS,
1: WhatsApp
0: 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Rendkívül ritka nevek napja van ma. Mondom, csupa érdekesség, meglehetősen sok F betűs. Szeptember 20-án ugyanis elsősorban a Friderikák ünnepelnek. Ez a német Friedrichből latinosított női pár, békés hatalmat, békét hatalmat jelent. Aztán Faustina nap is van, hát nem fogjátok kitalálni, a Faustusból, a férfi névnek ugye a továbbképzett latinos női párjából érkezik, jelentése szerencse. Filippa napja is van, ez a Fülöpből jönne, ugye, hát ennek van változatlata, 1001 Filip, ugye az elég sok van különböző nyugati nyelvekben, görög, illetve latin eredetű névről van szó, lókedvelőt jelent, illetve szintén ma ünnepelnek a Fridák, ez a germán eredet, ugye Fride, békét jelentene, gyakorlatilag külön vált névként volt az mindenféle Friderika, ugye azt már mondtuk, úgyhogy onnan jön az egész. Na kérem szépen, az a lényeg, hogy ők is ünnepelnek, boldog névnapot kívánunk nektek, nem csak a saját nevemben, azért a többes szám, hanem a stáb nevében is. One more time, azaz még egyszer ünnepeljetek, itt van velünk a Daft Punk.

úgy adódott, hogy az előbb annyit beszéltem, hogy mindenre volt időm, csak éppen arra nem, hogy elmondjam, hogy boldog születésnapot, pedig meggyőződésem, hogy a mai nap azért igencsak sokan ünneplik a születésnapjukat, és az a helyzet, hogy ezt akkor szeretjük, hogyha mi is el tudjuk nektek mondani, hogy Isten éltessen a részünkről, és hát abban reménykedünk, hogy akinek vasárnapra esik a születésnapja, annak egy kicsit azért a napja szebb lesz egy átlagos vasárnapnál. Egyébként mindenféle egyéb eseményhez is a legjobbakat kívánja a szerkesztőségünk. Kapcsolati évforduló, házassági évforduló, lehet ilyesmi, de hogyha van valami egyéb okotok az ünneplésre, meg is írhatjátok nekem, fogok ünnepelni. Komolyan iszom a neve a tiszteletetekre egy pohár kávét mindjárt. Isten értessen benneteket, legyetek nagyon boldogok, és hallgassátok a Rádió Gagát. Egyébként megnézzük, hogy ma még kiszületett. Elmondom nektek, hogy Mitterhofer Péter, a német asztalos mester, nem azért érdekes, mert asztalos, hanem azért, mert volt egy termék, ami az ő nevéhez köthető, az első írógép megépítője. 204 évvel ezelőtt, 1822-ben született. Ilyenek vannak a mai napon.

0: Talán az utóbbi időben úgy érzem, hogy méltatlanul mellőzik Tamási Áront, aki az a helyzet, hogy az erdélyi írókból kimagasló, hát kimagaslik a mezőnyből. Mélyebb, mint sokan, akiket talán jobban tisztelnek, vagy többet emlegetnek az utóbbi időben, de Tamási, ő azért egy nagyon-nagyon jó tolló ember volt. 1897-ben született meg, hát ugye mindig az Ábel trilógia jut eszünkbe, de azért ott volt bőven mindenféle. Én jobban szeretem egyébként a rövidebb írásait, novelláit. 129 éve született meg Tamási Áron. Na, kitaláljátok jövőre, mekkora ünnepség lesz. Egyébként nyilván tudjuk, hogy Farkaslakán született, még azt is tudjuk, hogy a Nagy utca felső részében. Egyébként az első novelláját 1922-ben hozták le. Megjárta magát ugye az Egyesült Államokban, és írásait ugye folyamatosan hazaküldte. Talán ő lehet az, aki jól mutatja, hogy mi történik akkor, hogyha az ember elhagyja a hazáját, és nem igazán hajlandó mentalitásából fakadóan beilleszkedni egy olyan társadalomba, amit nem érez magáénak. Mindig elgondolkoztam, hogy vajon hogyan élném meg, hogyha az Egyesült Államokba kellene élnem, pontosan Tamási hatására. Na, hát ilyen gondolatok vannak a mai reggel, egyébként ez nem releváns. Maradjatok velünk, lesz mindenféle izgalmas dolog is, mindjárt.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagyviha Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház, mínusz

0: 10.
1: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
2: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
3: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
4: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badovos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badovos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
0: Kertes otthont vagy értékálló ingatlan befektetést keresel? A minőség és a kész infrastruktúra számodra is fontos? Akkor találkozunk személyesen az őszi vásáron, szeptember 18-a és 20-a között a Városi Sportcsarnokban. Látogass el a tulipánházak standjához és ismerd meg közelebbről a projektünket. Kérj személyes ajánlatot a helyszínen, vagy lépj velünk kapcsolatba a Facebookon, illetve a tulipánházak.ro oldalon.
5: Következnek a legfrissebb vízforgalmi hírek. A fűtési körön zavartalan a haladás, a csapoknál stabil a nyomás.
6: És ki irányítja ezt az egész forgalmat?
5: Grundfos.
7: Grundfos keringető szivattyúk, hidroforok és vízszállítási megoldások.
8: Keresd a Melinda Install üzleteiben és a melindainstall.ro webáruházban.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
11: ismét lágerek és új zenék.
9: Rádió.

Most tényleg kísértésbe estem, hogy Aracki Lászlót játszak. 91 évvel ezelőtt, 1935-ben született meg az a táncdal énekes, akinek az Isten veled édes piroskámat, illetve nem csak a 20 éveseké a világot köszönhetjük. Nem fogok inkább énekelni. Egyébként érdekes élete van neki. Ő az első, aki magyar aranylemezt kapott. Igen, ő kapta, akkor hozták létre valószínűleg. És hát az az igazság, hogy rengeteg aranyérmes dala van. Ez a nem csak a 20 éveseké a világ, az viszont annyira sikerült bevonuljon a történelembe, és annyira megtanultuk, hogy a mai nap már biza-biza azért alap felvételnek számít. Szerintem jóformán nincs is olyan esküvő, ahol ezt ne húznák el. Jó, Amerikába ugrunk, 78 éves a mai nap George R.R. Martin, az a bizonyos amerikai író, akinek a Trónok harcát köszönhetjük. A rr egyébként azt jelenti, hogy Raymond Richard. Ne kérdezzétek meg, hogy miért nem grr, hogyha már George Raymond Richard, nem tudom, az ő logikája mentén használják a nevét, hogyha ő így írja fel a könyvére, akkor biztos így akarja használni. Jó, I love life, szeretem az életet, remélem ti is, Isten éltessen mindenkit, akinek ünnepelni valója van.

0: Na jó, még egy eseményt ide a végére beszúrok, mert hogy 36 évvel ezelőtt, 1990-ben ratifikálták, nemzetközileg jóvá hagyták a két német ország újraegyesülését, ugye az orosz kelet is, hát mondjuk a szabad Nyugat-Németország úgy döntött, hogy ők egyesülni akarnak, de ez nem elég, másnak is kell a jóváhagyása. Mondjuk van ebben ráció, hogyha házasodtok, akkor is az, hogy nem elég, hogy ti akarjátok, más is kell akarja. Jó, én pillanatnyilag szünetet akarok, úgyhogy hallgatunk híreket, aztán jövök vissza.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám.
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: Profiterm. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
1: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
2: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.

0: Szakszerviz.
1: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
0: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg szabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
2: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
0: Gamma Electronics.
3: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
5: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Tiltakozó személyek zavarták meg Nikus Ordán államfő beszédét tegnap Besztercén. Karsten Breuer vezérezredest, a német haderő jelenlegi főparancsnokát választották meg a NATO katonai bizottságának következő elnökévé. A mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Jó napot kívánok, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Több mint 15 ezer román tesztgyűjteményt oszt ki a magyar diákoknak az RMDS és a Kommunitás Alapítvány. A vizsgafelkészülés segítő ingyenes kiadványokból csak nem 9 ezer példányt a nyolcadikosok, mintegy 6400-at pedig a végzős középiskolások kapnak meg. Ezeket román szakos pedagógusok állították össze kifejezetten a magyar anyanyelvű tanulók számára, illetve a záróvizsgák követelményeire szabva. Az anyagok kiosztása egyébként már megkezdődött a megyei szervezetek közvetítésével. Tiltakozó személyek zavarták meg Nikus Ordán államfő beszédét tegnap Besztercén. A román államfő a megyei sürgősségi kórház új szárnyának átadásán vett részt, ekkor pedig kiemelte, hogy ezek a fejlesztések azért fontosak, mert a modern orvosi eszközök és a felújított infrastruktúra vonza a szakembereket, így a helyi lakosok professzionálisabb és hatékonyabb ellátásban részesülhetnek. Nikus Ordán arról is beszélt tegnap, hogy a társadalomnak értékelnie kell a közös sikereket, és reálisan kell szemlélni a helyzetet, ahelyett, hogy a sajtóban megjelen negatív hírek miatt apokaliptikus hangulatba esne. Felelevenítette például a szerb elnök elismerő szavait is, aki nemrégiben Románián látványos fejlődését méltatta. Az ünnepi eseményt mindeközben többen megzavarták a tömegből fügyszó, valamint az elnök lemondását és Călin Georgescu támogatását követelő bekiabálások kísérték a beszédét. Egyedülálló módszerrel egy interaktív szabaduló szobával mutatják be az emberkereskedelem kegyetlenségét a román hatóságok holland együttműködéssel. Az Escape Truck elnevezésű mozgó karaván biztonságos körülmények között szimulálja a kizsákmányolás leggyakoribb formáit, a kényszermunkát és a szexuális visszaéléseket valós áldozatok történetei alapján. A prevenciós programot elsősorban 10 éveseknek, állami gondozásban nevelkedő fiataloknak és leendő rendőröknek szervezték. A diákok rejt és feladatok megoldásával megtanulhatják felismerni a veszélyes helyzeteket és a csapdákat, míg a rendőrakadémia hallgatói az áldozatok szemszögéből is megérthetik az emberkereskedelem működési mechanizmusait. Karsten Breuer vezérezredest, a német haderő jelenlegi főparancsnokát választották meg a NATO katonai bizottságának következő elnökévé. A tisztséget 3 éves időtartamra kapja meg, megbízatása pedig 2027. júliusában lép életbe. Breuer elsődleges feladata Mark Rutte főtitkár és a politikai döntéshozó katonai stratégiai támogatása lesz. Boris Pistorius, német védelmi miniszter üdvözölte a döntést, kiemelve Breuer stratégiai látásmódját és tapasztalatát. Pistorius ezután úgy fogalmazott, hogy a szövetségnek ma súlyos történelmi kihívásokkal kell szembenéznie. Ilyen például az Oroszország felől érkező egyre nagyobb mértéket öltő fenyegetés. Európának pedig egyre nagyobb felelősséget kell vállalnia. Az Egyesült Államok ugyanakkor más régiókra is kiterjeszti a stratégiai figyelmét. A meteorológusok tájékoztatása szerint az időjárás ma több helyen instabillá válhat, nappal elsősorban a hegyvidékeken, valamint többek között Dobrudzsában és Olténia északi részén alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Az éjszaka folyamán nyugaton, északon és a középső ország részben is megnövekszik a felhőzet, és csapadék is várható Máramarosban, Körösvidéken, valamint Erdély és Moldva északi területein. A csúcshőmérsékletek továbbra is magasak maradnak ma még, a nappali maximumok 23 és 32 fok között alakulnak, éjszaka 5 és 19 fok között. közé hűl majd le a levegő, reggel és késő este pedig elszórtan köd képződése is számítani lehet. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
6: És most...
8: No, hogyha még nem regisztráltatok a játékunkba, tegyétek meg, mert a következő órában, azaz 10 órától játszani fogok. Igaz vagy hamis, szerintem ez már önmagában elmond minden, de nem nehezek a kihívásaink, viszont nagyon jók a nyereményeink mindenről, majd részletesebben a következő órában. Kis Bence vagyok a következő órában is. És a következő órában mi történik, az most már nem releváns, most erre az órára fogunk koncentrálni. Szakács Gergővel indulunk itt a Képtelen, tartsatok velem, ez a Rádió Gaga, gyönyörű vasárnapunk van, jó reggelt!
6: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

hogy áll Románia? Jó, hát tudjátok, belenéztek a pénztárcátokba, és egy szomorú hang így visszaszól, hogy nem jól. Mi ennek az egyik jó bizonyítéka? Az, hogy Romániában kiderült, hogy eddig, az idén 65 millió szál cigarettát, és emellett 9729 kg dohányt foglaltak le. Ez az első 8 hónapban tulajdonképpen, még szeptember nincs is benne. Nyilván nem is tud benne lenni, mert nincs lezárva. A dohányáruk és dohánytermékek csempészése elleni akciók során ezt a rendőrség országos szóvivője, azt közölte. No, hát így állunk, és szombaton írták, hogy január és augusztus közt 1018 bírságot róttak ki a hatóságok. Ezeknek azért az összege a 7,2 millió lejt meghaladja. 327 alkalommal ellenőriz. Szerintem egyébként ez a 327, ez nem egy olyan óriási szám. Tehát azt gondolnád, hogy jobban ellenőrzik ezt a dolgot. Amikor ugyanis az van, hogy a gazdaság rosszul megy, az emberek elkezdenek csempész cigarettát vásárolni. Hát most 494 embernek akasztottak valamiféle eljárást a nyakába, 652 személy iránt nyomoznak, hogy aztán a 7 dohánycsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet számolnak fel, ez mit jelent? Ebben szerintem az is benne van, amikor Józsikáék jöttek, és egy csomaggal több cigit hoztak, mint kellett volna, de függetlenül ettől nyilván nagyon helyes, ellenőrizzék, meg egyébként is dohányozni egészségtelen. Na, megyek, tartok egy cigiszünetet.

megvan a nap győztese. Na jó, ez nem biztos, hogy egy jó dolog, de úgy tűnik, hogy a legszebbet Diana Sasoáka nyilatkozta az orosz sajtóval. Azt mondta lelkem, gyermekem, hát azt kell mondjam, mert elég gyermek, de hogy hihetetlen, mi van itt? Emberek halnak éhen, higgyék el. Hát, még nem. Reméljük, hogy nem fog ez bekövetkezni. Mindegy, folytatom. Mit mondott Sasoáka, nem én mondom. Most pedig a hatalmon lévő politikusok elzárják a vizet. El tudják képzelni? Felmennek a hegyekbe, és elzárják a vizet, és a saját vállalataikhoz viszik. Ezt nekem valaki magyarázza el, mert nem értem. Értem én, hogy Európa szerte asszály volt az idén, elég vadul. De hogy van ez, hogy felmennek a politikusok a hegyekbe, és elzárják a vizet? Tehát ekkora badalságot nem mondjon már Diana Sasoáka sem. Tisztában vagyunk vele, hogy őt a valóság eddig sem zavarta. Meg az úgy gondolom, hogy őt az se érdekli, hogy mi lesz az emberekkel, csak egész egyszerűen az érdekli, hogy cirkusz legyen. Ebből él, és ezen megy a politikai karrierje felfele. Számomra érthetetlen okoknál fogva ismételten. Tehát amit ez a nő mond, mindegy, hogy mi, nem hogy hazugság, mert addig nem jutunk el, hanem egész egyszerűen abban az állapotban van, amit hallucinációnak lehet értelmezni. És nyilatkozik, hát most éppen az orosz sajtóban, mondjuk ott elfér szerintem, de csak így pislogok. Na jól van, keresek valami vidámabb hírt inkább, mert az ilyenektől fejfájást kapok.

0: Ojojoj, Szoboszlai pillanatnyilag beszéljünk fociról, mert az jó. A Liverpool az nagyon megy. Az van, hogy Szoboszlai kinyilatkozta magát, azt mondta, hogy nem szeretnék máshova menni, itt megbecsülnek. Azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon korrekt hozzáállás. Olyan góllal kezdett az idén, hogy ingatja foszlott, és hát a minap jött velem szembe egy videó, hogy reggel jön ki a hotelből, nyilván fülbevaló, értsétek, füldugó, azaz fülhallgató betéve. Gondolom, hogy kicsit ő is szeret ilyenkor, nem tudom, beszélgetni a családdal, vagy akármi. Minden esetre nagyon-nagyon-nagyon korrekt a figura, kedvesen integetett azoknak az embereknek, akik a hotel mellett álltak, mondta, good morning, azzal beült a kis buszba, és ment, gondolom, edzeni, hát most mit tudta volna egyébként csinálni, meg egyébként is, ki az, mi az, amit elvárunk egy focitól. Na kérem szépen, hajrá, hajrá, Szoboszlai, nagyon-nagyon szeretem ez a Beckham-féle hajlításai, gyönyörűek. Nem vagyok foci szaki, nagyon-nagyon távol áll tőlem a foci, de amit ez a csávó nyújt, respekt és tisztelet. Tudom, Magyarországon egy csomóan hurrogják, de hát egyébként ezen se vagyok meglepődve, szeretjük mi magunkat ott is kritizálni, hogy szépen fogalmazok, mert ez mégiscsak egy rádió, ahol meg semmi értelme nincs a dolognak.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagyviha Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Szetémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
4: Új korszak kezdődött a nyelvtanulásban.
5: Évekig tanulni? Majd idővel menni fog? Mi azt mondjuk, elég. A MyJourney szakít a megszokottal és felgyorsítja a nyelvtanulást, mert mi a lényegre koncentrálunk. Nem az a kérdés, hogy hány év kell a románhoz és az angolhoz, hanem az, hogyan juthatsz el gyorsabban oda, hogy használd is.
4: MyJourney a nyelvtanulás új korszaka. Gyorsabban, hatékonyabban, másképp.
6: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
7: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
9: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
10: De mi is az a gyök?
9: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
10: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
11: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
12: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
11: Hiszen állsz, újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
12: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
13: Következnek a legfrissebb vízforgalmi hírek. A fűtési körön zavartalan a haladás, a csapoknál stabil a nyomás.
14: És ki irányítja ezt az egész forgalmat?
13: Grundfos.
14: Grundfos keringető szivattyúk, hidroforok és vízszállítási megoldások. Keresd a Melinda Install üzleteiben és a melindainstall.ro webáruházban.
15: Kész a 10 órai?
16: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
15: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
16: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
17: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
18: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válasz a tökéletest.
19: A Roland Suite férfi öltönyszaküzlet Székelyudvarhely központjában vár téged.
20: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
21: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
22: Társadalmi célú hirdetés.
23: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
24: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
25: A reklám után
26: ismét slágerek,

Jó, világpolitikából olvasom, hogy Amerika és Dánia megegyeztek egy új projekten, ami arról szólna, hogy alaposan megvédjék Grönlandot. Van ennek logikája egyébként, mert hát ugye Amerika szeret ilyen fontos csomópontokba felépíteni egy komoly katonai bázist, na úgy néz ki, hogy itt a dánok és az amerikaiak összefognak, és gyakorlatilag Grönland egy olyan pont lesz, ahonnan jobban meg lehet védeni. Hát ha engem kérdeztek, inkább Amerikát, mert nem minket akarnak az amerikaiak megvédeni, ezt naívság lenne feltételezni, hogy Amerika nagyon aggódik miattunk. El tudjátok képzelni, Kis Bence ül a mikrofon mögött, Donald Trump pedig ezért így a könnyeket potyogtatja. Nyilván nem így működik a világ, szóval Amerikának Amerika érdekei az első. Na, de van egy ilyen dolog is. Nem lesz olyan, hogy az amerikaiak elfoglalják Grönlandot. Egyébként ezt már megmondtuk egy kicsit korábban is, és örvendek, amikor el tudom mondani, megmondtam, hogy mire jók ezek a kijelentések, hogy bezzegén megmondtam. Nem tudom, de ha igazam van, az jól esik. Szeretem én is fényezni magam. Jó zenét is szeretek. Itt van Calvin Harris Dua Lipával, a One Kiss-szel.

0: játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kivédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám. Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Transz.
4: Mi csináljunk a lány búcsún?
5: És a legény búcsún?
4: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
6: Pagi túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is.
7: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
6: Ha kaland, akkor pagitours.ro.
8: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
9: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
10: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és Röntgen felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
11: 0786 498 098
10: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Fások utca 14.
14: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: A hatóságokhoz fordult több száz krajovai lakos a várost elárasztó hamu és az elviselhetetlen légszennyezés miatt. Halálos közúti baleset történt tegnap este egy Prahova megyei községben. A következő órákban őszies időjárásra számíthatunk, csapadék nélkül köszöntöm Önöket. Én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Kórházba szállítottak egy 4 éves gyermeket, miután kiesett egy szálsebesi tömbház harmadik emeletéről. Az eset tegnap délután történt, a Fehér megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint. A hatóságokat 3 óra 45 perckor riasztották a helyszínre érkező mentőegységek, a kisgyermeket azonnal kórházba vitték. A rendőrség pedig eljárást indított, hogy tisztázza az incidens pontos körülményeit. A hatóságokhoz fordult több száz krajovai lakos a várost elárasztó hamu és az elviselhetetlen légszennyezettség miatt. A Digi24 tájékoztatása szerint a helyiek 3 éve küzdenek a helyi hőerőműből származó pernye és por ellen, amely elmondásuk szerint nem csak az életminőségüket rombolja, hanem súlyos megbetegedéseket is okoz. A tavaszi mérések alapján a légszennyezettségi határértéket 2 hónap alatt 28 napon keresztül lépték túl, most pedig a családok egy civil szervezet segítségével perelték be a Környezetvédelmi Minisztériumot, a Dolzs megyei hatóságokat, valamint a Városházát, amiért nem lépték meg a szükséges óvintézkedéseket, és évek óta halogatják a levegő minőséget javító terv elfogadását. A hatóságok egyelőre egymásra mutogatnak és hárítják a vádakat, a probléma megoldása pedig még nem körvonalazódik. Az orosz sajtóban terjesztett álhíreket Diana Sosvaka, európai parlamenti képviselő, az SOS a Románia párt elnöke a Russia Today műsorában arról beszélt, hogy Romániában diktatúra és éhínség uralkodik. A szélsőséges megnyilvánulásairól ismert politikus saját alakulatát nevezte meg az egyetlen valódi ellenzéki erőként. A bukaresti gazdatüntetés kapcsán azt állította, hogy a hatóságok minden ok nélkül támadtak rá a demonstrálókra, pedig, ahogyan arról már tájékoztattunk, a valóságban ezzel szemben provokátorok tették el a tiltakozást, és ők léptek fel erőszakosan a rendfenntartókkal szemben. Már csak néhány napig lehet jelentkezni a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár olvasás népszerűsítő játékára. A 30. alkalommal megszervezett Olvasd el és játsz velünk elnevezésű vetélkedőre szeptember 25-éig várják a 3 fős csapatok regisztrációját. A 4 korcsoportban meghirdetett versenyen 4 kijelölt könyvet kell elolvasni, ezután a csapatok közösen oldják meg a játékos feladatukat. A jelentkezők online regisztrálhatnak, a feladatlapokat pedig október 16-án kapják meg e-mailben. A beküldési határidő október 30-a, az eredményhirdetésre pedig november 2-án kerül sor. Halálos közúti baleset történt tegnap este egy Prahova megyei községben. A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy 3 fiatal szállító személy gépkocsi lesodródott az úttestről, ezután pedig a becsapódás következtében 2 beszorultak a roncsok közé. A tűzoltóknak sikerült kiszabadítaniuk a 18 éves sofőrt, akit ezután eszméletlen állapotban szállítottak kórházba. A gépkocsiban ülő 19 éves fiatal életét azonban már nem sikerült megmenteni. A jármű 3. utasát, egy 15 éves fiatal szintén kórházba vittek a mentősök végtag sérülésekkel. A meteorológusok előrejelzése szerint a mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatunk, ugyanakkor inkább felhős lesz az égbolt. Délután a maximális értékek körülbelül 21 és 25 fok között mozognak majd. Csapadékra nem kell számítani egyelőre, holnaptól viszont esős időnk lesz szinte végig a héten, illetve jelentős lehűlésre is számítani lehet. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
5: És most...
13: Igaz vagy hamis? Ez itt a kérdés. 0735488888. Vigyázat, nem erről a számról foglak hívni, úgyhogy úgy regisztrálj a játékra, hogy utána fel is kell venni a telefon. Nem átverés, hanem Kis Bence a Rádió Gagától jó esélye. És hogyha regisztráltál, akkor minden esélyed megvan, hogy nyerjél. Jó, az új órát Diaz Mentával és a Mi reggel fogjuk indítani. A mai nap ugye indul az új játékunk. Jövő héten ez fog dübörögni gőzerővel, úgyhogy nyugodtan regisztrálhatok. Nem csak SMS-ben, nem csak WhatsApp-en, hanem ott van a Rádió Gaga alkalmazás, azon keresztül is.
5: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

0: A most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Gyorsan horoszkóp mindenkinek. Figyeljetek, kosok, ma jobban jártok, hogyha nem akarjátok minden áron felpörgetni a napot, mert a nyugodtabb tempó sokkal több eredményt hozhat, de ez otthon, családi körben különösen érvényes. A bikák is füleljenek, mert hogy az van, hogy a vasárnap különösen jól esett, hogyha rendet teszel magad körül, és ebben benne van az is, hogy rendet teszel a terveidnél. Ez is fontos. Van egy apró, régóta halogatott feladat, na ezt, hogyha most megoldod, akkor még jobb lesz. Most meg is van az energiád. Az ikrek. Könnyebben felismerhetik az ikrek, hogy mi az, ami csak eltereli a figyelmüket a valóban fontos dolgokról. Próbáljátok meg egyszerűsíteni nem csak a napot, hanem az életeteket, és ne válaszoljatok minden ingerre azonnal. Ez is egy fontos dolog. Végezetül pedig a rákok ebben a blokkban. Figyelem, mert három blokk van. Rákok. Egy kapcsolatban, nem a kapcsolatodban, hanem egy kapcsolatodban ma különösen fontos lehet a kiszámíthatóság és az őszinte kommunikáció. Hogyha valami régóta bizonytalan, félreérthető, akkor nyugodtan vedd az időt, amúgy is az a típus vagy, aki megy és tisztázza ezeket a dolgokat. Tedd meg!
2: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: A most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Második blokk a horoszkópból, és igaziból összesen három van. Oroszlán, arra figyeljél, hogy a vasárnap ma nem olyan társasági hangulatba telik számodra. Csendesebb napra van szükséged, és lehet, hogy egy kicsit befelé kell figyelned. Tudod, mi a baj ezzel? Semmi. Tegyél így. Szűz. Ma jól működik a gyakorlati érzéket, amúgy is megvan neked ez, rendbe tehetsz olyan dolgokat, amelyek már régóta zavarnak, viszont ne akarjál mindent tökéletesen megcsinálni. A szűzek azért hajlamosak arra, hogy a részleteket nagyon-nagyon polírozzák, holott az egésszel kéne haladni. Mérleg, van egy családi vagy otthoni kérdés, ez ma több figyelmet fog igényelni, mint amit eredetileg terveztél. Próbáld megőrizni az egyensúlyt akközött, hogy segítesz másoknak, és akközött is, hogy maradjon magadra időt. Skorpiók, gyertek, figyeljetek ti is! Ma egy beszélgetés vagy felismerés segíthet valakire vagy valamire másképp ránézni. Hajlamos vagy a túlzott szigorra, és ez úgy néz ki, hogy az utóbbi időben azért jelen volt, szóval ma egy kicsit, engedjed üllepedni a gondolataidat, ennyit kér a horoszkóp.

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Következzen az utolsó pár csillagjegy, mert ezzel még tartozom. A bakoknak különösen erős az igényük mai nap arra, hogy a maguk körül is rendet rakjanak, a gondolataikban is rendet rakjanak, és egy fontos döntésben még a megoldáshoz is közelebb kerülnek, pedig nem hitték, hogy lehetséges, de az a jó, hogy lehetséges. Azt is el kell mondanom, hogy kiugrottam a nyírast, úgyhogy most velük folytatom. Vasárnap könnyedén ketté szakadhattok a pihenés, illetve a meg kéne csinálni között. A meg kéne csinálnira fektessetek hangsúlyt, de úgy, hogy a pihenésre is jusson idő. Amit ma nem fejeztek be, hát azért van a jövő hét. Vízöntők. Jól esett számotokra, hogyha egy kicsit háttérbe tudtok vonulni, és nem kell minden külső elvárásra azonnal reagálni, egy régi terv vagy gondolat újra előkerül. Most azonban úgy néz ki, hogy fel vagy rá készülve, úgyhogy jól fogod abszolválni a helyzetet. Végezetül az én csillagjegyem a halak, gyertek halaim, nézzük, mit mondanak. Az van, hogy egy baráti vagy családi helyzetben ma könnyedén te lehetsz az, aki nyugodtabb mederbe fogod terelni a beszélgetést. Persze arra azért ügyelj, hogy ne vedd magadra a mások minden gondját, nem kell a világot megváltsuk, különben is nem vagyunk Nutella, nem tehetünk mindenkit boldoggá.
0: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
3: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hoteltextíliákat,

0: textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
3: Kész a 10 órai Benedek szalám és szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
0: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
6: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslakasz Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkú utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
7: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
8: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
9: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.com.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
10: A reklám után
12: ismét lágerek és új zenék.
10: Rádió.

nosza, próbáljunk szerencsét, hiszen ha itt a hétvége, itt az új játék. Az új játékunk pedig abból áll, hogy van egy állításunk, amiről el kell dönteni, hogy igaz vagy hamis. És hát van egy 1500 méterre, négyzetméteren elterülő tematikus parkunk, hogyha tusványos. Ez amikor sokat megyünk egy fesztiválra. Akkor Tusnád fürdő felé jártatok, a csíkszeredai kiáratnál van egy ilyen csomó érdekes dolog, sátor, meg minden a cucc van. Ha jól emlékszem, cseber, úgyhogy lehet melegedni is a dologban. A lényeg az, hogy ez Goldrush Resortnak hívják, családi kalandpark a neve, kicsik és nagyok teljesen jól el tudnak lenni. Na most erre lehet egy belépőt nyerni, mégpedig egy családi belépőt. Nyilván kell tudni a választ a kérdésre, hogy igaz vagy hamis. Sorsolunk egyet, Melindát hívjuk.

0: Halló, szia Melinda, pálinkás, jó reggelt kívánok. Tudom, hogy gondolkozol, hogy ki a csuda hívhat ilyenkor, ismeretlen.
1: Nem gondolkozom.
0: Megismerted a hangom?
1: Meg.
0: Az igen. Na, az igen. Na, lányos zavaromba el is pirultam. Az a helyzet, hogy a számítógépünk téged sorsolt ki, úgyhogy miután beneveztél a játékunkra, hát azt kell neked mondjam, hogy ha készen állsz, akkor felteszek egy kérdést.
1: Hallgatlak, nagy szeretettel.
0: Na, figyelj csak. Úgy van, hogy igaz vagy hamis? Van-e jogosítványod, mert az fog segíteni, hogyha...
1: Van egy jó pár éve.
0: Jó, rendben. Olaszországban a piros lámpánál jobbra kanyarodni mindig szabad, hogyha nem jön senki. Ez igaz vagy hamis? És azért huncut a kérdés, mert vannak országok, némely ország, ahol meg van engedve. A kérdés, hogy vajon Olaszországra ez érvényes-e?
1: Ez jó kérdés, de én ezt most... Mivel nem olasz jogosítványom van, nem tudom, honnan kéne tudjam.
0: Hát ez a csel.
1: De gondolkozok logikusan. Tehát, hogyha itt megengedett abban az esetben, hogyha van egy kisebb jelző lámpa, elvileg az én válaszom az lenne, hogy igaz.
0: Igen. Mondjuk, hogyha nincsen jelzőtábla, és nincs is lámpa, akkor mi lehet a helyzet? Akkor vajon szabad-e?
1: Hát akkor nem.
0: Jó, tulajdonképpen felvázoltuk mind a két esetet. Ez egy kicsit szerintem fogaskérdés volt, mert pont ugye, hogy te mondtad, akár lehetett is volna, de az alapesetben hamis. Gratulálok. Az a helyzet, hogy nem ingyen volt ez a beszélgetés, hanem a Gold Rush Resort, ez nem tudom mennyire van meg, tusnád róla, hogy Csíkszerede irányába haladsz bal oldalt, van egy ilyen kalandpark. Na, oda nyertél egy családi belépőt.
1: Az igen! Köszönöm nagyon szépen!
0: Hát akkor jó szórakozást kívánok!
1: Gyerkőcök fognak neki örvendeni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm!
2: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra! Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek!

0: Összesen 4 alkalommal játszom a mai nap, ebből egyet már elhasználtam. Tehát azt jelenti, hogy még van 3 esélyetek, hogy nálatok csörögjön a telefon. Ehhez viszont egy dolgot meg kell tenni, kell regisztrálni 0730 54 88 88, vagy a Rádió Gaga app. A Rádió Gaga alkalmazás azért jó, mert lehet bárhol hallgatni bennünket, ahol van netjel. 2, egyszer kell az adatokat kitölteni, és többet nem. Kivéve, hogyha valamilyen extra dolgot kérünk a játékban tőletek, de ezt úgyis el szoktuk mondani, mindegy. Szóval töltsétek le a Rádió Gaga alkalmazást, ez a lényeg, ott van az Apple-nél, ott van az Androidnál, mindenütt elérhető. Hírekkel folytatjuk.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
5: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
6: Hatodikos vagy tizedikes a gyermeked? Ha tudatos szülő vagy, akkor nem román és angol órát veszel a gyermekednek, hanem eredményt.
7: A My Journey nyelviskolában egy egységes, előre felépített rendszerben tanítjuk a román és angol nyelveket, így gyermeket 2 év alatt folyékony nyelvtudást szerez, nem azt mondjuk majd meglátjuk meddig jut, hanem célokat állítunk.
6: Te befektetsz, mi rendszert adunk, a gyermeket tudást épít.
8: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldal.
9: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
10: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
9: De szuper ötlet!
10: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
9: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
11: Kertes otthont vagy értékálló ingatlan befektetést keresel? A minőség és a kész infrastruktúra számodra is fontos?
12: Akkor találkozunk személyesen az őszi vásáron, szeptember 18-a és 20-a között a Városi Sportcsarnokban. Látogass el a tulipánházak standjához és ismerd meg közelebbről a projektünket. Kérj személyes ajánlatot a helyszínen, vagy lépj velünk kapcsolatba a Facebookon, illetve a tulipánházak.ro oldalon.
13: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában 2 féle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
14: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
15: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
16: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
17: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
18: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervesztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
19: Pársak utca 14.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
3: A hatóságokhoz fordul több száz krajovai lakos a várost elárasztó hamu és az elviselhetetlen légszennyezés miatt. Halálos közúti baleset történt tegnap este egy Prahova megyei községben. A következő órákban őszies időjárásra számíthatunk, csapadék nélkül köszöntöm Önöket. Én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Kórházba szállítottak egy 4 éves gyermeket, miután kiesett egy százsebesi tömbház harmadik emeletéről. Az eset tegnap délután történt, a Fehér megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint. A hatóságokat 3 óra 45 perckor riasztották a helyszínre érkező mentőegységek, a kisgyermeket azonnal kórházba vitték. A rendőrség pedig eljárást indított, hogy tisztázza az incidens pontos körülményeit. A hatóságokhoz fordult több száz krajovai lakos a várost elárasztó hamu és az elviselhetetlen légszennyezettség miatt. A Digi24 tájékoztatása szerint a helyiek 3 éve küzdenek a helyi hőerőműből származó pernye és por ellen, amely elmondásuk szerint nem csak az életminőségüket rombolja, hanem súlyos megbetegedéseket is okoz. A tavaszi mérések alapján a légszennyezettségi határértéket 2 hónap alatt 28 napon keresztül lépték túl, most pedig a családok egy civil szervezet segítségével perelték be a környezetvédelmi minisztériumot, a Dolzs megyei hatóságokat, valamint a városházát, amiért nem lépték meg a szükséges óvintézkedéseket, és évek óta halogatják a levegő minőséget javító terv elfogadását. A hatóságok egyelőre egymásra mutogatnak és hárítják a vádakat, a probléma megoldása pedig még nem körvonalazódik. Az orosz sajtóban terjesztett álhíreket Diana Sosvaka, európai parlamenti képviselő, az SOS Románia párt elnöke a Russia Today műsorában arról beszélt, hogy Romániában diktatúra és éhínség uralkodik. A szélsőséges megnyilvánulásairól ismert politikus saját alakulatát nevezte meg az egyetlen valódi ellenzéki erőként. A bukaresti gazdatüntetés kapcsán azt állította, hogy a hatóságok minden ok nélkül támadtak rá a demonstrálókra, pedig, ahogyan arról már tájékoztattunk, a valóságban ezzel szemben provokátorok térítették el a tiltakozást, és ők léptek fel erőszakosan a rendfenntartókkal szemben. Már csak néhány napig lehet jelentkezni a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár olvasás népszerűsítő játékára. A 30. alkalommal megszervezett Olvasd el és játsz velünk elnevezésű vetélkedőre szeptember 25-ig várják a 3 fős csapatok regisztrációját. A 4 korcsoportban meghirdetett versenyen 4 kijelölt könyvet kell elolvasni, ezután a csapatok közösen oldják meg a játékos feladatukat. A jelentkezők online regisztrálhatnak, a feladatlapokat pedig október 16-án kapják meg e-mailben. A beküldési határidő október 30-a, az eredményhirdetésre pedig november 2-án kerül sor. Halálos közúti baleset történt tegnap este egy Prahova megyei községben. A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy 3 fiatal szállító személygépkocsi lesodoródott az úttestről, ezután pedig a becsapódás következtében 2 beszorultak a roncsok közé. A tűzoltóknak sikerült kiszabadítaniuk a 18 éves sofőrt, akit ezután eszméletlen állapotban szállítottak kórházba. A gépkocsiban ülő 19 éves fiatal életét azonban már nem sikerült megmenteni. A jármű harmadik utasát, egy 15 éves fiatal szintén kórházba vittek a mentősök végtag sérülésekkel. A meteorológusok előrejelzése szerint a mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatunk, ugyanakkor inkább felhős lesz az égbolt. Délután a maximális értékek körülbelül 21 és 25 fok között mozognak majd. Csapadékra nem kell számítani egyelőre, holnaptól viszont esős időnk lesz szinte végig a héten, illetve jelentős lehűlésre is számítani lehet. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: És most
0: a Gold Rush Resort által felajánlott nyeremény, az már gazdára talált. De mi történik ebben az órában? Ebben az órában a Dósa húsüzem termékcsomag finomságokkal tele nagyon-nagyon várja a gazdáját. Regisztráljátok a 0630 54 88 88-ra. Ez itt a Rádió Gaga, ahol rengeteg jó játék is vár. Én Kis Bence vagyok, és én leszek a házi gazda így a mai nap során, ami azt jelenti, hogy zenét is hallgatunk. Tájlával fogjuk indítani ezt az órát. Water, azaz a víz című felvétel indítja az órát.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszervíz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

mivel hogy elég gyakran dugul el az orrom, egy kicsit gondolkoztam, hogy kéne orrsprét használjak, de aztán mondták, hogy függőséget okoz. Annál ezért utána nézek a dolognak, és azt mondják a szakemberek, hogy az orrspré és az orrcsepp átmenetileg nem mindegy, tehát hatóanyagtól függő, tehát mondjuk a sós víz, akkor az kevésbé, összehúzza az orrnyálka hátja erejét, ezért megszűnik a duzzanat, magyarán, ha megvan duzzanva az orrunk, akkor nem elég, ha így beszélek, hanem az van, hogy nehezebben kapsz levegőt. Hogyha túl sokáig használják, ugye a hatás elmúlásával az erek ismét kitágulnak, és az orr még jobban bedagadhat, és emiatt az embernek, na mi a logikája, az, hogy újra fogja használni az orrsprét, ez egy ördögi körhöz vezet, mert ugye akkor meg nem hagyjuk abba az orrspré használatot. Egyébként függőségre utalhat, hogyha nagyon sok orrsprét használtuk, ugye, és hogyha az orrdugulás tartósan vagy visszatérően jelentkezik, különösen ugye a készítmény hatásának az elmúlásával, figyelmeztető jel lehet az is, hogyha hát mondjuk gyakrabban van szükség orrsprére, mint kezdetben, amikor elkezdtétek használni. Nem tudom, hogy a keserű méz szó erre használható-e, de hogy ezzel a felvétellel folytatjuk, az egész biztos.

nagyon izgalmas volt a múlt hét. Én rendesen mérgelődtem egyet, pedig nem vagyok érintett a kérdésben, vagy legalábbis nem direkt módon. 2,7 millió nyugdíjasnak a járandóságát számíthatták el hibásan. Könyörgöm. Tehát, hogy kettőnél, háromnál, ettefene Romániában vagyunk, 200-nál, 300-nál előfordul. Megértem, mert na, de hogyan nyavajába lehet 2026-ban, amikor minden számítógép vezérel, rosszul kiszámolni valakinek a nyugdíját? Tehát egyszerűen nem értem. Egyesek ugye a nekiknél járó összegnél kevesebbet, mások többet kaptak, ezt valamikor ugye 2024-es újra számítást követően, és erre egyébként a számvevőszék legfrissebb jelentése mutatott rá, amelyet ugye az országos nyugdíjpénztárnál hajtottak végre, és hát a hibák a többek közt egyes járulékfizetési időszakok kihagyása, az informatikai rendszer meghibásodása, vagy a jogszabályok helytelen alkalmazása okozta. Na akkor itt megint álljunk meg egy szóra. A jogszabályokat hogy lehet egy jogállamban helytelenül alkalmazni?

0: Ez az te. Itt van az újabb játékunk, és a játék tulajdonképp egyszerű. Van egy állítás, amiről el kell dönteni, hogy igaz vagy hamis. Aki egyébként ezt jól megmondja ebben az órában, igen, az egy dósavágóid és húsfeldolgozó üzemnél, hát egy olyan csomagot kap, ami nagyon is nagyon finom tud lenni. Egyébként sok helyen meg lehet őket találni. Maros és Hargita megyében keressétek őket. Kovászna megyében sajnos nincs, de nem baj. Azért a nyeremény az bárhova el tud jutni. Nézzük ki az, akit hívunk. Próbálkozom. Zalán lesz az.
1: Halló.
0: Halló, szia Zalán, Kis Bence, Rádió Gaga. Mi ott csinálsz?
1: Szia! Én most biciklizek a lányommal.
0: Jaj, de ügyesek vagytok! Ez egy ilyen vasárnapi családi program?
1: Igen.
0: Jól van. Van egy gyors kérdésem a számodra. Ugye beneveztél a játékunkra. És egy igaz vagy hamis kérdés jöhet-e akkor?
1: Igen, jöhet.
0: Na szóval, az állítás úgy van, hogy a Föld leghosszabb összefüggő autóútja a panamerikai autópálya, a Panamericana, ami hát úgy van, hogy gyakorlatilag ugye Dél-Amerika egyik sarkától Észak-Amerika csücskéig ér el. Igaz az állítás, hogy ez a leghosszabb összefüggő autóút, vagy hamis?
1: Igaz.
0: Helyes. Tippelted, vagy tudtad is?
1: Tippeltem.
0: Igen, 30 ezer kilométerről beszélünk, úgyhogy azért azt van, aki végig biciklizi, csak úgy szólok. Nem tudom, hogy a lányod olyan korú-e, de majd hát, ha egyszer...
1: Nem, egyszer lehet.
0: Jól van. Te az a helyzet, hogy nem ingyen beszélgettünk, hanem a Dósa Vágóhíd részéről van egy nagyon-nagyon finom termékkosarad, amihez jó étvágyat kívánunk.
1: Szuper, köszönjük nagyon szépen.
0: Jó gurulást nektek.
1: Köszi.
2: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
5: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
6: Szetémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már! A Szeptimiában nem kell választanod.
7: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk. Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal vagy akár egy saját grafikával.
8: De szuper ötlet!
7: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
8: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
12: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágerek

Miközben mi történik a nagyvilágban? Németország kezdett rájönni, hogy egyes román állampolgárok és egyes bolgár állampolgárok hát úgy néz ki, hogy visszaélnek azzal a lehetőséggel, amit kínálnak nekik Németországban. Magyarán nem dolgoznak és nyalják fel a lóvét, közben nem is élnek Németországban. Hallottunk ilyen eseteket, volt, aki etnikumhoz kötötte, de még erre sem mennék oda. Tehát még erre sem tenném rá a jobb karom, hogy ez csak így van. Nagyon jó, mert a hír, amit olvasok, az Berlin Neuköllnben látható. Neuköllnről azt kell tudni, hogy hát Berlinnek a kevésbé vidám zónáiba tartozik. Meglehetősen sok arrafele a román állampolgár, meg egyébként minden egyéb is. Na, németet az kevesebbet lehet arrafele látni. Az első dolog, amit Neuköllnben megtanulsz, hogy hogyan kell egy követ eldobni, önvédelmi célzattal. Kíváncsi vagyok, hogy bezárják-e a kiskapukat, mert én is úgy gondolom, hogy ne szívják a németeknek a vérét az itteni állampolgárok. Egy baj van, hogy akkor hazajönnek és a miénket szívják.

0: És mivel lassan dél van, úgy érzem, hogy következő órában nem játszunk, de helyette meg főzni fogunk. Az is egy igen jó dolognak ígérkezik. Tartsatok velem, ez itt a Rádió Gaga, én még mindig Kis Bence vagyok, rádiós játékunkra, az igaz vagy hamis játékunkra. Egyébként tényleg olyan kérdés, amit szerintem azért fogtok tudni. Könnyen lehet regisztrálni a 0735488888-on, avagy a Rádió Gaga alkalmazáson keresztül. Most én egyelőre megyek és iszom egy déli kávét, ti addig tűrjetek fel az ingetek ujját és regisztráljátok, vagy ha nem, akkor csak simán hallgassátok a legfrissebb híreinket.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám.
3: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, fűszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészség.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
6: De mi is az a gyök?
5: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
6: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
7: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székely Hon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
8: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
7: Hiszen állsz, újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
8: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
9: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
10: Mi csináljunk a lány búcsún?
11: És a legény búcsún?
10: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
4: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
12: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
13: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
4: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk. Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
5: De szuper ötlet!
4: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
5: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Sereghajtó Románia és Magyarország is a nyugdíjban eltöltött évek számát tekintve az EU országai közül. Szokatlan és ellentmondásos látványt nyújtottak pénteken Teherán utcái, ahol hijab nélkül sportoló nők és a gépfegyveres kormánypárti tüntetők egyszerre lepték el a főváros utcáit. A következő napokban jelentős lehűlésre számíthatunk, a hegyekben még havas eső is előfordulhat. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Életveszélyes balesetekre és a törvényszegés kockázataira figyelmeztet a belügyminisztérium az utóbbi időben népszerűvé vált urbex őrület miatt, tájékoztat a Krónika. Az elhagyott gyárak, elnéptelenedett kúriák és bezárt kórházak látogatása az Instagram és a TikTok hatására vált tömeges közösségi média trendi a fiatalok körében. Románia és Erdély ugyanakkor emiatt a külföldiek körében is kiemelt célponttá vált, ugyanis számos elhagyott terület nyújt erre tökéletes terepet. A hatóságok felhívják a figyelmet, mert hogy az omladozó szerkezetek, a hiányos lépcsők, a törött üvegek, a méhaknák és a rozsdás felületek súlyos sérüléseket okozhatnak. A szakemberek azt tanácsolják a szülőknek, hogy tiltás helyett beszélgessenek a gyermekekkel a lehetséges kockázatokról és az e fajta online kihívásokról. Sereghajtó Románia és Magyarország is a nyugdíjban eltöltött évek számát tekintve az EU országai közül. Egy friss elemzés szerint a romániai és a magyarországi idős emberek lényegesen kevesebb időt tölthetnek nyugdíjasként, mint az uniós átlag. Míg az Európai Unióban a férfiak átlagosan több mint 18, a nők pedig közel 22 évet élnek nyugdíjba vonulásuk után, addig a romániai férfiak esetében ez az időtartama 16 évet sem éri el, a magyarországi férfiak pedig a legutolsó helyen állnak 14,7 évvel. A nők helyzete is elmarad a közösségi átlagtól. Romániában 19,1, Magyarországon pedig mindössze 18,6 évet mértek átlagban. A szakértők rámutatnak, hogy a jelentős lemaradásért az alacsonyabb várható élettartam és a munkaerőpiaci sajátosságok egyaránt felelősek. Súlyos adatvédelmi kockázatokat hordoz az ingyenes wifi hálózatok használata a repülőtereken, szállodákban és kávézókban. A kibervédelmi szakértők figyelmeztetnek, hogy a nyilvános vezeték nélküli hálózatokat a hackerek gyakran használják fel arra, hogy bizalmas adatokat szerezzenek meg az okostelefonokról és számítógépekről. A gyanútlan felhasználók így jelszavaikat, személyes adataikat vagy akár banki információikat is átadhatják akaratukon kívül, különösen akkor, ha a jelszó nélküli, illetve hivatalos hálózatot utánzó hamis csatlakozási pontokra kapcsolódnak rá. Az Országos Kibervédelmi Igazgatóság szakemberei azt javasolják, hogy kizárólag a saját mobil internetet használjuk és kapcsoljuk be a két lépcsős azonosítást is. Szokatlan és ellentmondásos látványt nyújtottak pénteken Teherán utcái, ahol a hijab nélkül sportoló nők és a gépfegyveres kormánypárti tüntetők egyszerre lepték el a főváros utcáit. A teheráni 10 kilométeres futóverseny női mezőnyében több ezren álltak rajthoz, köztük sokan fejkendő nélkül, nyíltan figyelmen kívül hagyva a kötelező viseletre vonatkozó szigorú szabályokat. Ezzel egy időben az Iszlám Köztársaság által szervezett katonai parádén mintegy 300 000 kormánypárti demonstráló vonult fel a elvárosban. A felvonuláson résztvevő nők szigorúan csadorban és hijabban, kezükben gépfegyverrel mutatták ki elkötelezettségüket a rezsim iránt. Hirtelen akár 10 fokos lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek tájékoztatása szerint holnaptól drasztikusan megváltozik az időjárás, míg a déli ország részben a hét elején még 30 fok körüli értékeket mérhetünk, északon már nem haladja meg a hőmérséklet a 14-23 Celsius fokot. Kettől a hűvös légtömeg az egész országot ellepi, így a nappali hőmérséklet országszerte 13 és 22 fok közé esik vissza, ami jóval elmarad az ilyenkor megszokott átlagtól. Az éjszakák is hűvösebbé válnak, a legtöbb helyen 10 fok alá süllyed a hőmérő higanyszála. A hegy- és dombvidékeken kiadós esőzésekre kell számítani, a legmagasabb csúcsokon pedig az első havas eső is megjelenhet a hét első felében. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: És most!
0: Jó ebédhez szól a nóta, hogy melyik nóta? Hát az mindjárt kiderül, mert a rádió magán. Hát nóta csokor az nincs. De még lehet, ki tudja, mit tartogat a jövő. Egyelőre még nem készülünk ilyennel, ezt azért elárulom nektek. Kis Bence vagyok, ez a vasárnapi műsorunk, és remélem, hogy mindenki egészen jól érzi magát ezen a napon, hiszen ilyenkor még dél környékén lehet lazára venni. Na tudjátok-e mit? Ebben az órában főzőcskézni fogunk, mert miért ne? Ez egy ilyen főzőcskézős óra. Kell levédelni. Alex Warrennel és a Fever Dream-mel indulunk.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Lassacskán megérkeztek a finomabbnál finomabb sütőtökök a különböző helyekre, ahol sütőtököt lehet venni az üzlettől a piacig. Én azt mondom, hogy éljetek vele, én nagyon szeretem a sütőtök levest. Gábor kollégám viszont ennek ellenére ki nem állhatja. Mondjuk teljesen mindegy, mert nem azt kell csinálni, amit én szeretek. Na de mindegy. Hogyha ebédre hirtelen megkívántátok, mondom, kell egy fél kiló sütőtök, tényleg könnyen megy. Egy fejhagymát kicsit megpirítunk, rádobjuk, figyelem, külön kicsi olajra a sütőtököt, és ha felkockázva ilyen 1 centis kockákra csináltok, nagyon-nagyon hamar megvan. Én tennék belé vagy 5-6 cikk fokhagymát, mondom egy fél kiló sütőtökhöz, egy rozmaringágat, egy kis mustát, egy olyan jó evőkanálnyit, hogy legyen egy kis savasság benne, és egy kicsi csípőséget is adjunk bele, de nem csípős paprika csípőst, hanem gyömbérest. Egy olyan 3-4 centi, mit tudom én, egy olyan nagy ujjamnak a fele, attól függ, hogy mennyire bírjátok. Gyömbért lereszelve, ez fontos. Legyen édesség, ez barna cukor. Én tennék hozzá egy kis szárított csilit is, de az én vagyok. Ha azt akarjátok, hogy krémesebb legyen, kókusztej, egy ilyen doboznyi kókusztej, lehet 2 is. És ha van zöldségalaplé, azzal öntsétek fel, mert kellenek a klasszikus leves zöldségek, murok, hagyma, petrezselyem, bármiből készítitek, az hamar megvan. A tetejét pedig, amikor az egészet összezubbantjuk, nem egy nagy ügy. Botmixerrel neki, és akkor a tetejére pirított tökmag is, ha van tökmagolajatok, abból is egy kicsit csepegtessetek rá. Isteni dolog is, szerintem rendkívül jó, meg hogyha hűvösebb van, akkor jól tud esni.

sütőtök látta? Én azon gondolkozom, hogy amikor a sütőtök és a tej találkozik, akkor ez egyáltalán honnan van? Az a helyzet, hogy természetesen az amerikaiak találták ki, és hát a csoda tudja, hogy érkezett meg Európába, úgy mint minden, de van ilyen, hogy sütőtök fűszer. Ez egy pumpkin spice, így hívja az amerikai, és nagyon elérhető, mindenütt ott van, most már tényleg rengeteg helyen láttam. Ha ilyet akartok, kell egy büdös, erős kávé, ez mindennek fontos. Amikor megvan, akkor ha van egy evőkanál sütőtök pürétek, amikor csináltok a levest, akkor egyszerűen tehetek félre egy evőkanálnyit, vagy mit tudom én, pár kockát, összebot mixerelitek bele, a cukorral és fahéjjel, igen, kell egy teljes kanál cukor és kávé, egy kávés kanál fahéj, jól megfahéjezik, egy késhegynyi szegfűszeg, egy késhegynyi szerecsendió, és ezeket így összeturmixoljátok. Na, azt belesuppantjátok 2 deci tejbe, és a 2 deci tejjel a ismételten fahéj, szegfűszeg, szerecsendió, cukor, és egy evőkanál sütőtök puré, mehet bele a kávéba, jobb lesz, mint bármi, amit abban a bizonyos zöld logós kávézóban árulnak. Hey, yo, big wave.

gondolkozom, hogy ugye még nem éred be tulajdonképp a savanyított káposzta, de mi van akkor, hogyha már szépek a krumplik? Nálunk az, hogy sűrpityóka, igen, sűrpityóka. Tehát a székelynek sűrpityóka kell, ha nem érzitek magatokat székelynek, vagy nem vagytok székelyek, akkor is lehet sült krumplit enni. Nem szalma krumplit, tehát az a baj, hogy a magyarországi terminológia megzavar minket, de mondom, hogy hogy kell csinálni.

0: persze olvassza rá, mert a sült sajtnál azért kevesebb jó dolog létezik.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Kedves ötödikesek! Ti kértétek, mi megvalósítjuk! Közkívánatra elindul a szuperjátékos román tanfolyamunk. Könnyebb lesz az iskolában, anyukának, apukának és neked. Gyere és hívd a barátaidat is!
4: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
5: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
6: De mi is az a gyök?
5: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
6: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
7: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
8: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
7: Készen állsz? Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
8: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
9: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
10: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
11: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
12: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
11: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
13: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
14: Ne érd be akármilyen öltönnyel, legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válasz a tökéletest.
15: A Roland Suite férfi öltöny szaküzlet Székelyudvarhely központjában vár téged.
16: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
17: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
18: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
17: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
19: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
20: Következnek a legfrissebb vízforgalmi hírek. A fűtési körön zavartalan a haladás, a csapoknál stabil a nyomás.
21: És ki irányítja ezt az egész forgalmat?
20: Grundfos.
22: Grundfos keringető szivattyú, hidroforok és vízszállítási megoldások.
23: Keresd a Melinda Install üzletet.

Mivel, hogy mi egy ilyen Erdélyt lefedő rádió vagyunk, mindig azon gondolkozom, mi az, ami Erdélyben jól tud működni sütemények szintjén. És van egy-két dolog, ezek a piskóta valamiféle gyümölcse, hát most szilva szezon van, úgyhogy szilvás piskóta, és a tetejére egy ilyen tojáshab rásütve, nem tudom én ezt szakszerűen előadni, hogy hogyan csinálják, de úgy nagyon-nagyon megkívántam, most simán meg tudnám ezt így enni. Úgyhogy, ha van valaki, aki tud egy jó receptet, írja meg nekem, lehet, hogy majd következő hétvégén elmondom. 0730 54 88 88, ezeket így nagyon-nagyon szeretem, hogyha megkapom infóba, úgyhogy ne kiméljetek magatokat, meg a telefont sem. Jól van, maradjatok a gagán, mindenféle jó zenével folytatjuk. Jön Neil Horan, Miles Smith-fel, a Drive Safe-fel.

0: Egy óra körül azért el kell nektek mondjam, hogy van egy információnk. 0730 54 88 88. Itt lehet diszkréten, nagyon nem olyan diszkréten, nagyon határozottan regisztrálni az igaz vagy hamis játékunkra. Következő órában is van játékunk természetesen, és azt is el kell mondjam, hogy megéri játszani velünk, mert hogy a nyereményeink azért nagyon csalogatók. 13 és 14 óra közti játékunkban a hadnagy gumi egy darab gumicserére hív meg valakit. Itt lassacskán szeptember, ugye mindjárt október, lassacskán a téli gumik elő fognak kerülni, úgyhogy valaki ezzel a lehetőséggel fog majd élni. Regisztráljatok és nyerjetek, megéri.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88 a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Skort Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A hadnagy gumi, ha gumi, akkor hadnagy gumi. És a Kivédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám.
3: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőélek.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőélek.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőélek.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
4: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon? Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából. Érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
5: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svédasztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Hamarosan Székelyudvarhelyre is megérkeznek az új Omoda és Jayco kínai prémium automárkák.
8: Addig is találkozzunk az őszi vásáron, a sportcsarnok előtt a játszótérrel szemben.

0: szervíz.
1: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
2: Társak utca 14.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Sereghajtó Románia és Magyarország is a nyugdíjban eltöltött évek számát tekintve az EU országai közül szokatlan és ellentmondásos látványt nyújtottak pénteken Teherán utcái, ahol hijab nélkül sportoló nők és a gépfegyveres kormánypárti tüntetők egyszerre lepték el a főváros utcáit. A következő napokban jelentős lehűlésre számíthatunk, a hegyekben még havas eső is előfordulhat. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Életveszélyes balesetekre és a törvényszegés kockázataira figyelmeztet a belügyminisztérium az utóbbi időben népszerűvé vált urbex őrület miatt, tájékoztat a Krónika. Az elhagyott gyárak, elnéptelenedett kúriák és bezárt kórházak látogatása az Instagram és a TikTok hatására vált tömeges közösségi média trendi a fiatalok körében. Románia és Erdély ugyanakkor emiatt a külföldiek körében is kiemelt célponttá vált, ugyanis számos elhagyott terület nyújt erre tökéletes terepet. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy az omladozó szerkezetek, a hiányos lépcsők, a törött üvegek a méhaknák és a rozsdás felületek súlyos sérüléseket okozhatnak. A szakemberek azt tanácsolják a szülőknek, hogy tiltás helyett beszélgessenek a gyermekekkel a lehetséges kockázatokról és az e fajta online kihívásokról. Sereghajtó Románia és Magyarország is a nyugdíjban eltöltött évek számát tekintve az EU országai közül. Egy friss elemzés szerint a romániai és a magyarországi idős emberek lényegesen kevesebb időt tölthetnek nyugdíjasként, mint az uniós átlag. Míg az Európai Unióban a férfiak átlagosan több mint 18, a nők pedig közel 22 évet élnek nyugdíjba vonulásuk után, addig a romániai férfiak esetében ez az időtartama 16 évet sem éri el, a magyarországi férfiak pedig a legutolsó helyen állnak 14,7 évvel. A nők helyzete is elmarad a közösségi átlagtól. Romániában 19,1, Magyarországon pedig mindössze 18,6 évet mértek átlagban. A szakértők rámutatnak, hogy a jelentős lemaradásért az alacsonyabb várható élettartam és a munkaerőpiaci sajátosságok egyaránt felelősek. Súlyos adatvédelmi kockázatokat hordoz az ingyenes wifi hálózatok használata a repülőtereken, szállodákban és kávézókban. A kibervédelmi szakértők figyelmeztetnek, hogy a nyilvános vezeték nélküli hálózatokat a hackerek gyakran használják fel arra, hogy bizalmas adatokat szerezzenek meg az okostelefonokról és számítógépekről. A gyanútlan felhasználók így jelszavaikat, személyes adataikat vagy akár banki információikat is átadhatják akaratukon kívül. Különösen akkor, ha a jelszó nélküli, illetve hivatalos hálózatot utánzó hamis csatlakozási pontokra kapcsolódnak rá. Az Országos Kibervédelmi Igazgatóság szakemberei azt javasolják, hogy kizárólag a saját mobil internetet használjuk és kapcsoljuk be a két lépcsős azonosítást is. Szokatlan és ellentmondásos látványt nyújtottak pénteken Teherán utcái, ahol a hijab nélkül sportoló nők és a gépfegyveres kormánypárti tüntetők egyszerre lepték el a főváros utcáit. A teheráni 10 kilométeres futóverseny női mezőnyében több ezren álltak rajthoz, köztük sokan fejkendő nélkül, nyíltan figyelmen kívül hagyva a kötelező viseletre vonatkozó szigorú szabályokat. Ezzel egy időben az Iszlám Köztársaság által szervezett katonai parádén mintegy 300 ezer kormánypárti demonstráló vonult fel a belvárosban. A felvonuláson résztvevő nők szigorúan csadorban és hijabban, kezükben gépfegyverrel mutatták ki elkötelezettségüket a rezsim iránt. Hirtelen akár 10 fokos lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek tájékoztatása szerint holnaptól drasztikusan megváltozik az időjárás, míg a déli ország részben a hét elején még 30 fok körüli értékeket mérhetünk, északon már nem haladja meg a hőmérséklet a 14-23 Celsius fokot. Kettől a hűvös légtömeg az egész országot ellepi, így a nappali hőmérséklet országszerte 13 és 22 fok közé esik vissza, ami jóval elmarad az ilyenkor megszokott átlagtól. Az éjszakák is hűvösebbé válnak a legtöbb helyen. 10 fok alá süllyed a hőmérő higanyszála. A hegy- és dombvidékeken kiadós esőzésekre kell számítani, a legmagasabb csúcsokon pedig az első havas eső is megjelenhet a hét első felében. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
6: És most
0: Ha velem tartotok, jól teszitek ebben az órában is, ugyanis a hadnagy gumi és szerviz részéről igen csak jó nyeremény vár benneteket, egy autó gumicsere. Én úgy gondolom, hogy ez azért lassacskán a közelgő téllel hasznos lesz. Kis Bence vagyok, és természetesen zenével kezdjük ezt az órát. Ricky Martint és a Living La Vida Locát, amióta ezt a slágert felrobbantotta, illetve ezzel a slágerre felrobbantotta a toplistát, azóta kedvelem. Előtte meghallgatjuk Rácz Gergőt, és ő indítja az órát a valamivel. Tartsatok velünk, a Gagán mindig jó zene.
6: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

reflexió a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

nem feledkezünk meg a születésnaposokról, Isten éltessen benneteket. Nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk mindenkinek, aki ma, azaz szeptember 20-án ünnepli a születése napját. És nem feledkezünk meg a mai nap névnaposairól sem, akik egyébként a Friderikák, a Faustinák, a Filippák és a Fridák, ők mind ma ünnepelnek. Isten éltessen benneteket is nagyon-nagyon sokáig, bőségben, boldogságban. Hogyha valamiféle házassági évforduló, vagy párkapcsolati évfordulat, nem nincs mindenki összeházasodva, de ünneplik az évfordulókat, és az a lényeg, a szeretetet ünnepelni kell, a szerelmet ünnepelni kell. Szóval, hogyha nektek ilyenetek van, akkor nektek is szól a következő felvétel. Ne legyen komplikált, legyen egyszerű. Avril Lavigne nagy-nagy slágere, a Complicated, amely a 2000-es évek előtt azért beírta magát az örökös pop történelembe. Na ez szól nektek, kedves ünnepeltek! Life's like that.

Nem mondom, hogy mennyi az üzemanyag, mert lassan minden 10 lej, de hogyha a legolcsóbban akartok tankolni, akkor úgy néz ki, hogy a legolcsóbb üzemanyag 9 lej 82 vani, ez Slobozia Moarán található, nem összetévesztendő a Sloboziával, Dömbovica megyében, csak azért, hogy értsétek, és szintén a legolcsóbb gázolaj, azaz Motorina, Ulmban található, Dömbovica megyében, az 10 lej 63 vani. Hát tudjátok, szerintem karácsonyra, aki eddig parfümöt kapott az angyaltól, az az idén az Motorinát fog kapni. Micsoda gazdag illat, mi az? Motorina, igen. Lehet ezzel, muszáj röhögni, mert ellenkező esetben elsírjuk magunkat. No, de azt nézem, hogy Maros megyében a legolcsóbb benzin 9 lej 92 bani, a legolcsóbb gázolaj 10 lej 72 bani, 10 lej 72 bani. Hargita megyében a legolcsóbb gázolaj kicsivel drágább, 10 lej 79 bani, a legolcsóbb benzin 9,93. Nézzük meg Kovászna megyét is, 9,93 a legolcsóbb benzin, és 10,79 a legolcsóbb gázolaj. Hogyha megnyugtat benneteket, megnéztem Bukarestbe, ott is hasonló árak vannak, gondolom ugyanazok a kutak, viszont mit tudom én, Szilágy megyében 9,91-ért is lehet kapni, és mondom, hát a 9,82-vel Dömbovica megye viszi a prímet, sose gondoltam volna, hogy pont a dömbovicaiakat fogom irigyelni, mondjuk így sem. I like being used, it means I have a purpose.

0: Székelyudvarhelyen el kell távolítani Vas Albert szobrát. Ezzel egy baj van, hát az udvarhelyi hallgatóknak hiába mondom, ők tudják a legjobban, hogy nincsen Vas Albert szobor. Van ott egy olyan, hogy Vándor Székely hazatalál. Na most, hogyha ez Vas Albert ábrázolja, igen, mi úgy tudjuk, hogy ez Vas Albertet ábrázolja, de hivatalosan van erről papír. No, ez az a csel, amivel kérdés, hogy eltávolítják-e vagy sem. Megint kérdés, hogy Vas Albertről mit gondolunk. Hogy Vas Albertnek a tevékenységéből mit emelünk ki, és hogy ennek függvényében hogyan kezeljük a kérdést. Egyelőre egy bírósági ítélet van arra, hogy ezt a szobrot el kell távolítani. Én azért úgy gondolom, hogy egy kérdés, hogy mi történik ebben. Egyelőre az ítélet nem jogerős, úgyhogy gondolom, hogy még fognak egy darabig tárgyalni. Hát erre azt szoktuk mondani, kiderül majd annak idején. Hogy mikor jön el ennek az ideje? Ne tőlem kérdezzétek.
1: Reklám. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1 szintjén.
2: Jól beszélsz románul és angolul? Nincs tanári végzettséged, de szívesen tanítanál? A My Journey nyelviskolában nem hagyunk egyedül. Mentorálunk, mocetanilag felkészítünk, készleckevázlatot adunk, és lépésről lépésre vezetünk a siker felé. Gyere, három helyszínen is várunk. Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, vagy Csíkkarszfalván.
3: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
4: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel? A tökéletes helyszínt keresed? Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények. Areohotel.ro. Tökéletes rendezvények. Areó.
5: Hamarosan Székelyudvarhelyre is megérkeznek az új Omoda és Jayco kínai prémium autómárkák.
6: Addig is találkozzunk az őszi vásáron, a

0: tempós vagy. Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszervizt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
1: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
0: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: A reklám után
5: ismét slágerek

0: eljött annak az ideje, hogy játszunk egyet, hiszen a mai napon van még néhány olyan nyeremény, ami gazdára vár, és ebben az órában a hadnagy gumi és szervíz javaslatára valakinek egy gumi cserét tudunk felajánlani. Igen, ez jó lesz, és igaziból köszönjük ezt a felajánlást. Lássuk, hogy ki az, akit hívni fogunk. Azt mondja, hogy... Ákos, őt hívjuk. Hiába, amikor a számítógép sorsol, az más. Halló, szia Ákos, telefonnál Kis Bence a Rádió Gagától. Mi ott csinálsz, mivel vagy elfoglalva?
1: Hát, sétálok haza a futballmeccsről.
0: Ó, igen, mi az eredmény?
1: Hát, 2-2, lövétel, szentlélek.
0: Jó van, akkor úgy érzem, hogy a bírót ezúttal nem vették meg a meccs végén.
1: Nem, de na, lehet, ha megértem őt volna.
0: Igen? Na jól van. Hallod, valami vidámabban foglalkozzunk. Az a helyzet, hogy beneveztél itt a játékunkra, és van egy igaz vagy hamis kérdésem. Jöhet a kérdés?
1: Jöhet, hallám.
0: Na figyelj csak. Az autó gumiabroncsában télen kissé csökken nyomás, az jó, és le is csökken a hideg miatt a nyomás. Igaz vagy hamis?
1: Hogy csak a hideg miatt?
0: Igen, csak a hideg miatt.
1: Hát, logikusan szerintem hamis.
0: Na várjunk csak, gondolkozzunk ezen a dolgon. Tehát ugye a melegtől a dolgok azok tágulnak, vagy összehúzódnak?
1: Igen. Akarom mondani, logikusabban meggondolva, igaz.
0: Na látod-e? Így van. Jó. Tudtam én, hogy tudod. Azt is tudom, hogy a rádió jelenlét az ember zavarba hozza. Gratulálok. De hogyha már gumiról beszélünk, akkor viszont kaptál egy gumicserét, tehát a téli gumidat felszereli a hadnagy gumi és szervíz. Farkaslakán, úgyhogy majd oda kell menned.
1: Nagyon, nagyon örvendök ennek.
0: Hát hasznos tud lenni. Jól van.
1: Hát akkor... igen, Biza. Nagyon szépen köszönöm.
2: Gratulálunk a Hadnagy Gumi által felajánlott gumiabroncsere nyertesének. Hadnagy Gumi és Szervíz, megbízhatóság, szakértelem és biztonság egy helyen. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.

0: 14 óra is egy olyan óra lesz, amikor még egy kicsit azért megpiszkáljuk a kis dobozunkat, azt a dobozunkat, amiben nyeremények vannak, és hát el kell nektek mondjam, hogy a következő órában igen, az Autokit 400 leértékű vásárlási utalványa fog majd valakire rátalálni. Hogyha regisztráltál a játékra 0730 54 88 88-as telefonszámon, lehet, hogy pont nálad csörren meg a telefon, azért azt elmondom, hogy nem ezen a számon hívlak, csak azért, hogy ne legyen egyértelmű. Jó, hírekkel folytatjuk.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
5: Következnek a legfrissebb vízforgalmi hírek. A fűtési körön zavartalan a haladás, a csapoknál stabil a nyomás.
6: És ki irányítja ezt az egész forgalmat?
5: Grundfos.
7: Grundfos keringető szivattyú, hidroforok és vízszállítási megoldások. Keresd a Melinda Install üzleteiben és a melindainstall.ro webáruházban.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Fások utca 14.
10: Háztartási gépre van szükséged. Szőnyegszabászatot keresel. A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
11: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan, kényelmesen.
12: Gamma Electronics.
13: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: A politikusok nem feltétlenül helyén való hozzáállása ellenére is optimista Románia gazdasági jövőjét illetően Nikus Ordán államfő. Súlyos biztonsági kockázatot jelent a céges adatokra a mesterséges intelligencia ellenőrizetlen használata, figyelmeztet az ESET információbiztonsági és vírusvédelmi vállalat. Holnaptól esős időnk lesz, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Ismét drágult a gázolaj Romániában, míg a benzinára stagnált. Tegnap a piacvezető OMV Petrom Kutaknál, literenként 9 alukoinál pedig 7 banival emelkedett a dízelára. A legdrágább töltőállomásokon már a 11 lejt súrolja a gázolaj litere. A benzinára nem változott, de több hálózatnál is mindössze egyetlen bani választja el, már a lélektani 10 lejes határtól. A politikusok nem feltétlenül helyén való hozzáállása ellenére is optimista Románia gazdasági jövőjét, illetően Nikos Ordán államfő. Az elnök egy üzleti fórumon kijelentette, hogy bízik abban, hogy a döntéshozók a fontos kérdésekben végül mégis a helyes utat választják. Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy a médiában megjelenő negatív képpel ellentétben az ország gazdasága fejlődik, amit a nemzetközi hitelminősítők kedvezőbb értékelései is igazolnak. Nikos Ordán külön méltatta a magánszektor teljesítményét, amely szavai szerint gyakran az állam ami bürokrácia nehézségei ellenére is sikeresen gyarapítja az országot. Több mint 100 000 ember kelt át a román külső határokon tegnap, közölte a határrendészet. Tegnap a határ mentén, beleértve a Szerbiával, Moldovával és Ukrajnával közös szakaszokat, valamint a tengeri és légijáratokat, mintegy 101 500 személy és több mint 18 500 jármű lépte át a határt. A belső oldalon csak nem 50 000 embert és mintegy 9 000 járművet regisztráltak. A határrendészek az elmúlt 24 órában ugyanakkor 94 törvényszegést állapítottak meg, 37 000 lejt meghaladó bírságot róttak ki, és mintegy 537 000 leértékű elkobzott árut vontak ki a forgalomból. Ezen felül 29 külföldi állampolgár belépését, valamint 7 román állampolgár kiutazását tagadták meg a törvényi feltételek hiánya miatt. A hatóságok azt is közölték, hogy 2022. februárja óta már csaknem 16 millió ukrán állampolgár lépett át Románia területére. Súlyos biztonsági kockázatot jelent a céges adatokra a mesterséges intelligencia ellenőrizetlen használata. Egy friss nemzetközi felmérés szerint bár a globális vállalatok csaknem 3/4 alkalmaz már valamilyen AI technológiát, 40%-uk semmilyen szabályozással nem korlátozza a nem jóváhagyott külső alkalmazások használatát. Ez a jelenség az úgynevezett Shadow AI súlyos adatvédelmi hiányosságokhoz és jogosulatlan hozzáférésekhez vezethet. A szakértők rámutatnak, hogy az ellenőrizetlen szoftverek mellett terjed a hamisított AI bővítmények is, és a mesterséges intelligenciával hajtott online botok is egyre kifinomultabbá válnak. A felmérést az ESET Információbiztonsági és Vírusvédelmi Vállalat végezte, a kutatás adatgyűjtésében 12 ország kis- és középvállalkozása vett részt. A meteorológusok előrejelzése szerint ma éjszaka helyenként ködre is számíthatunk, ugyanakkor a hőmérsékleti értékek a hajnali órákban nagyjából 7 és 10 fok között mozognak majd, ami pedig a holnapi napot illeti jelentős lehűlésre kell készülni. Körülbelül 16 és 21 fok közötti maximumokra számíthatunk majd a délutáni órákban, illetve csapadék is előfordulhat. Az elsős időjárás emellett velünk marad most néhány napon keresztül. Ezek voltak a hírek. Köszönöm, hogy velem tartottak.
9: És most!
0: Hogyha elrepet valaha az autótok ablaka, vagy lett rá egy ilyen kisebb lik, azt tudjátok, hogy nem jó. Na most az Autokitnél autóüvegjavítással, cserével, autólámpa és karosszéria fóliázással foglalkoznak, úgyhogy egy általuk felajánlott 400 leértékű vásárlási utalvány vár benneteket ebben az órában. Nagyon érdekes kérdéssel készülök, de még nem lövöm le. Kis Bence vagyok, ez a Rádió Gaga, és amivel indulunk, a Somber és a My Body Isn't Ready, vagyis a testem még nem készült fel, én hozzátem a hétfőre.
9: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
12: Érdekességek,
9: aktuális információk,
12: játékok,
9: valamint egész nap üzenetszervíz. SMS,
12: WhatsApp
9: 0730 548 888.
12: És persze rengeteg zene különleges válogatásban.
9: Ez a Rádió Gaga hétvége. Slágerkult!

Én tényleg kezdek azon gondolkozni, hogy van ez az OnlyFans nevű, hát ugye valahogy az internetes szex és a közösségi oldalak közti átmenet, és hát kiderült, hogy egészen sok hollywoodi nekiállt arrafele pénzt keresni. Hát tudjátok, ha az embernek elfogy a lóvéja, akkor. Bella Thorne, ő egy tulajdonképpen egy ilyen ex-Disney kislány, aki 2020-ban első igazi nagyobb hollywoodi névként csatlakozott az OnlyFans-hez, és hát meglehetősen sok pénzt keresett vele, állítólag többet, mint Hollywoodban. Persze ilyenkor lóvéról nem beszélnek. Aztán ott van Dennis Richards. Na most az a helyzet, hogy Dennis Richards itt szerintem egy gyönyörű nő volt. Az a helyzet, hogy a plasztikai sebészetet hát nála is nem tudom, túltolták vagy eltolták, de hogy úgy nem igazán hasonlít már önmagára. 2022-ben csatlakozott, és az a vicces, hogy a lányának is van egy felülete. A lánya az egyébként közös Charlie Sheen-nel, a kislányt úgy hívják, hogy kislányt, biztos 18 éves, Sammy Sheen. Nem azt jelenti feltétlenül, hogy ez mind ilyen pornografikus tartalom, de erotikus, ezt így kell. Daria de Matteo neve nekem nem volt ismerős, de a keresztapa valamelyik mafiózó filmből megvan, és hát az az igazság, hogy inkább ilyen 50 pluszos hölgyeket lehet látni, akik úgy gondolták, hogy megpróbálkoznak. Hollywoodból ezek igaziból nem is a B-listások, hanem a C-listások. Na de mindegy, hát kérem szépen, ők is valamit kell csináljanak. Gondolom, hogy náluk is jönnek a számlák hóvégén, úgyhogy ezért biza-biza hollywoodiak is bemennek. Az egyik hölgy, aki a Harry Potterben mellékszereplő volt, a Lavender Brown-t alakította, állítólag olyan napja is volt, hogy több mint 20 ezer dollárt keresett. Hát 20 ezer dollárért egyszer engem is fotózhatnának, csórid, nem is érdekelne annál jobban. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, remélem erkölcsösebbek vagytok.

Jól van, hát a hollywoodi vetközéstől azért jöjjünk csak vissza ügyesen ide a mi kis erdélyi tanyáinkra, és nézzük meg, hogy mi minden történik nálunk. Pillanatnyilag úgy veszem észre, hogy az emberek nekiálltak palacsintát sütni. Három hallgatótól kaptam palacsintás képet. Nem tudom, hogy van-e összefüggés. Köszönöm szépen Katinak. Itt van egy ismeretlen telefonszám, és nincs aláírás, úgyhogy ha aláírod, azért nem fogok haragudni, illetve még kaptunk egyet Leventétől. Jó étvágyat kívánunk, szerintem vasárnapra egyébként tökéletes étel a palacsinta, nem is tudok semmi rosszat mondani, sőt, ha tudnék, sem mondanék semmi rosszat a palacsintára. Jó, a magam részéről, amíg ti főzitek az ebédet, eszitek a palacsintát, csináltok, amit akartok, van jó zenénk. Szandro Cavazza és Caigo jön a Happy Now-val.

0: nézem, mi történik a világban. Donald Trumpék kitiltották a Politico, mondjuk az baloldali. A CNN, hát az visszavitatható, az MS Now újságíróit a Fehér Házból, miután bejelentette Trump, hogy kitiltja ezeket a média képviselőket, mert szeretné az szerinte álhíreket közölnek. Ez azért egy érdekes dolog, mert Amerikában az MS Now, az az MSNBC online változata, azt mondja, hogy a Fehér Ház az amerikai népé, és az ott meghozott döntéseket az adófizetők pénzéből finanszírozzák. Eddig rendben vagyunk ebben a dologban, én is így gondolom. Aztán a CNN is reagált, ők azt mondták, hogy az amerikai alkotmány alapján joguk van a kormány akadályozása vagy beavatkozása nélküli munkavégzéshez. Érdekes dolgok. A Politico az nem is mondott semmit, különösebben őket mászítta többször Trump. Nem tudom, hogy hogy van. Én úgy gondolom, hogy azoknak a véleményét is meg kell engedni egy demokráciában, akikével nem értünk egyet. Nagyon sok olyan politikai döntés van, szerintem mindenki tud legalább egy politikust, akit nem szeret. De ez nem azt jelenti, hogy ő nem mondhatja el a véleményét. Valahogy így állunk. Amerikában ez egyébként pereskedésbe fog szerintem előbb-utóbb torkolni, és nem látom, hogy a Trump adminisztráció azt meg tudja nyerni.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett.

0: fel Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
1: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
2: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
1: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
2: Viking Kft. A te biztonságodért.
3: De mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
4: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
5: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel. Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
6: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
7: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Pása kutca 14.
10: A reklám után
11: ismét sláger

0: Az autónak az egészsége és az autó különböző érzékeny felületeinek a védése az fontos. Van nekem egy öreg autóm, aminek olyan szépen le van fóliázva az ablaka, illetve nem az ablaka, hanem a fényszórója, hogy nagyon-nagyon örvendek neki, hogy az rajta van, mert megvédi a felverődő kőtől, meg mindenfélétől, és az az igazság, hogy ezt nagyon hálás vagyok, hogy Jancsi Anna időnk idején megcsinálta, hogy Jancsi kicsoda, Jancsi egy nagyon jó barát. A következő nyeremény is valami hasonló, de az nem Jancsi, hanem az az autó kit által felajánlott nyeremény, 400 leértékben. Az autó kit az autó üvegjavítással foglalkozik, akár cserével is nyilván, autó lámpa, illetve hát a karosszériának a fóliázásával is foglalkoznak. Egyébként ez nekem nagyon-nagyon izgalmas téma, egyszer remélem, hogy a stúdióban majd beszélgethetek velük erről is. Most Andort fogjuk keresni, nézzük, hogy tudja-e a választ a kérdésünkre, ami nem is olyan egyszerű, de nem is olyan nehéz. Halló, halló!
1: Halló! Halló!
0: Szervusz, Andor, Kis Bence Rádió Gagától. Zavarlak-e?
1: Nem.
0: Na jól van, figyelj csak, azért hívtalak, mert úgy gondoltam, hogy játszunk egyet, hogyha benne vagy a buliban.
1: Szuper, nagyon jó.
0: Nagyon jó, figyelj csak. A játék egyszerű, van egy állítás, amiről el kell döntsed, hogy igaz vagy hamis. Hogyha készen állsz, akkor nyomom a kérdést, jöhet?
1: Jó, mehet, igen.
0: Na figyelj csak, Ausztráliában az útnak a bal oldalán vezetnek. Igaz vagy hamis?
1: Ez, ha jól tudom, akkor ez igaz lesz.
0: Ez határozottan jól tudod, mert így van. Japánban, illetve Nagy-Britanniában is ugye valamiért az útnak a rossz oldalán közlekednek, engem nem tudnak arról meggyőzni, hogy ez a helyes közlekedési szabály. Volt neked bal szerencséd, és kellett már bal oldalon vezessél?
1: Hát szerencsére még nem, engem se tudnának meggyőzni vele, hogy ez így rendjén van, az az igazság.
0: Jó, akkor nem vagyok egyedül vele, jó, megnyugtattál. Nem. Hát figyelj, Angliában vezetni maradjunk abba, hogy a dezodorjankor dolgozik.
1: Igen, az biztos.
0: Na figyelj csak, az autókittől nyertél egy 400 leértékű utalványt, ezt lehet autóablakjavításra használni, vagy mit tudom én, cserére, vagy ha a lámpát le akarod fóliáztatni, vagy akár a karosszériát, úgyhogy valami hasznosra mindenképp fel tud használni. Gratulálunk hozzá!
1: Nagyon szépen köszönöm!
2: Gratulálunk a csíkszeredai autókit nyertesének! Az utalványt felhasználhatod autóüvegjavításra vagy cserére, illetve autó, lámpa vagy karosszéria fóliázásra is.

0: lassacskán 3 óra van. Azt hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy az elkövetkező órákban már nagy játék nem vár bennünket, de majd holnap. Holnap egyértelműen 15 óra után fogunk játszani a Vagány-vágányban. Én most megyek és megiszom a kávécskámat, mert miért ne tenném, hogyha még ebbe az órába kávéztok, akkor jó itt vágyat kívánok nektek. Amennyiben nem, úgy maradjatok együtt a hírekkel, hiszen most legfrissebb hírösszállításunkat hallhatjátok.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: Hungaroring.ro.
1: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása. Ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
0: Hamarosan Székely udvarhelyre is megérkeznek az új Omoda és Jayco kínai prémium automárkák.
2: Addig is találkozzunk az őszi vásáron, a sportcsarnok előtt a játszótérrel szemben.

0: Szervíz.
1: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786-498-098. Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
2: A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Bodólemna választás. Bodólemn, Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766-521-138. Lambéria.ro.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Társadalmi célú hirdetés. Ez történt. Rádió Gaga hírek.
5: A politikusok nem feltétlenül helyén való hozzáállása ellenére is optimista Románia gazdasági jövőjét illetően Nikus Ordán államfő. Súlyos biztonsági kockázatot jelent a céges adatokra a mesterséges intelligencia ellenőrizetlen használata, figyelmeztet az ESET információbiztonsági és vírusvédelmi vállalat. Holnaptól esős időnk lesz, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Ismét drágult a gázolaj Romániában, míg a benzinára stagnált. Tegnap a piacvezető OMV Petrom Kutaknál, literenként 9 alukoinál pedig 7 banival emelkedett a dízelára. A legdrágább töltőállomásokon már a 11 lejt súrolja a gázolaj litere. A benzinára nem változott, de több hálózatnál is mindössze egyetlen bani választja el, már a lélektani 10 lejes határtól. A politikusok nem feltétlenül helyén való hozzáállása ellenére is optimista Románia gazdasági jövőjét illetően Nikus Ordán államfő. Az elnök egy üzleti fórumon kijelentette, hogy bízik abban, hogy a döntéshozók a fontos kérdésekben végül mégis a helyes utat választják. Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy a médiában megjelenő negatív képpel ellentétben az ország gazdasága fejlődik, amit a nemzetközi hitelminősítők kedvezőbb értékelései is igazolnak. Nikus Ordán külön méltatta a magánszektor teljesítményét, amely szavai szerint gyakran az állam ami bürokrácia nehézségei ellenére is sikeresen gyarapítja az országot. Több mint 100 000 ember kelt át a román külső határokon, tegnap közölte a határrendészet. Tegnap a határ mentén, beleértve a Szerbiával, Moldovával és Ukrajnával közös szakaszokat, valamint a tengeri és légijáratokat, mintegy 101 500 személy és több mint 18 500 jármű lépte át a határt. A belső oldalon csak nem 50 000 embert és mintegy 9 000 járművet regisztráltak. A határrendészek az elmúlt 24 órában ugyanakkor 94 törvényszegést állapítottak meg, 37 000 lejt meghaladó bírságot róttak ki, és mintegy 537 000 leértékű elkobzott árut vontak ki a forgalomból. Ezen felül 29 külföldi állampolgár belépését, valamint 7 román állampolgár kiutazását tagadták meg a törvényi feltételek hiánya miatt. A hatóságok azt is közölték, hogy 2022. februárja óta már csak nem 16 millió ukrán állampolgár lépett át Románia területére. Súlyos biztonsági kockázatot jelent a céges adatokra a mesterséges intelligencia ellenőrizetlen használata. Egy friss nemzetközi felmérés szerint bár a globális vállalatok csak nem 3/4 alkalmaz már valamilyen AI technológiát, 40%-uk semmilyen szabályozással nem korlátozza a nem jóváhagyott külső alkalmazások használatát. Ez a jelenség az úgynevezett Shadow AI súlyos adatvédelmi hiányosságokhoz és jogosulatlan hozzáférésekhez vezethet. A szakértők rámutatnak, hogy az ellenőrizetlen szoftverek mellett terjed a hamisított AI bővítmények is, és a mesterséges intelligenciával hajtott online botok is egyre kifinomultabbá válnak. A felmérést az ESET Információbiztonsági és Vírusvédelmi Vállalat végezte a kutatás adatgyűjtésében. 12 ország kis- és középvállalkozása vett részt. A meteorológusok előrejelzése szerint ma éjszaka helyenként ködre is számíthatunk, ugyanakkor a hőmérsékleti értékek a hajnali órákban nagyjából 7 és 10 fok között mozognak majd, ami pedig a holnapi napot illeti jelentős lehűlésre kell készülni. Körülbelül 16 és 21 fok közötti maximumokra számíthatunk majd a délutáni órákban, illetve csapadék is előfordulhat. Az elsős időjárás emellett velünk marad most néhány napon keresztül. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
3: És most
0: Egy újabb óra itt a hétvégében, hiszen a Rádió Gagában a hétvégén is dolgozunk, és veletek vagyunk. Úgy szeretjük, hogyha mind együtt vagyunk. Ebben az órában nyilvánvaló, hogy lesz egy-két olyan zene, amit nagyon-nagyon érdemes megjegyezni, illetve megfülelni. Annie Lennox és a Why. Azt hiszem, egy klasszikus előadóról van szó, őt nem kell bemutatni. És itt van velünk Benson Boone a Beautiful Things-el. Szerintem ez egy olyan sláger, hogy még az is ismeri, aki tulajdonképp nem hallotta a Benson Boone nevét. Na de hát ez a jó zenében belül a füled.
3: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Nagyon szeretem a papagájokat. Egy kicsit mosolyogtam is, amikor egy amerikai hír jött velem szembe. Egyébként Downtree városából, franc tudja, hogy hol van, dög voltam meggooglizni, hogy őszinte legyek, ahol is megérkezett nagy erővel a tűzoltóság, miután hát kiderült, hogy egy 63 éves bácsinak a papagája nekiállt a tűzoltó riadót utánozni. A szakemberek egy bejelentés nyomán érkeztek, hogy kivizsgálják a feltételezett tüzet, a rejtély azonban hamar megoldódott. A riasztásért a nyugdíjas tulajdonos 17 éves szürke Jákó papagája, jazz névre hallgat az illető, ő volt a felelős. A csintalan madár ugye olyan tökéletesen utánozta a füstjelző éles sípolását, nem tudom, hallottatok egyet hotelekben, ez egy bí-bí-bí-bí, tényleg elég idegtépő, hogy még a riasztórendszert felügyelő cég dolgozóit is sikerült megtévesztenie. Ugyanis az van, hogyha ilyen riadás van, akkor azt érzékel egy csomó kütyű, és riasztják a tűzoltóságot. Miután a rendszer jelezte a riasztást, a szolgáltató felhívta a háztulajdonos, de a háttérben tisztán hallották a füstjelzőnek tűnő hangot, és hát biztos, ami biztos, alapon értesítették a tűzoltókat. Tűzoltók is boldogok voltak, hogy nem lágokkal, csak egy szép szürke papagájjal találták magukat szembe, úgyhogy tessék, tartsatok papagájt. Bár van, akire azt mondta, hogy forralok egy liter vizet, és most megkopasztok.

nézem, baj lehet a margarin eladással, legalábbis a Sky News szerint a Flora Food Group el akarja hagyni Romániát. Több bizniszt el akarnak adni. Ővék az ilyenek, hogy a Ráma, a Delma és a Becel. És hát úgy néz ki, hogy az Unilevernek át akarják adni. Illetve az Unileverből kivált csoportot talán visszaadják az Unilevernek. Ez az egyik változat, amit olvastam. A másik viszont az, hogy teljesen más cégnek akarják átadni. Nem igazán indokolják, hogy miért, de azt tudnám megmondani, hogy maga a dolog az érdekes számomra. Én úgy vettem észre, hogy mai percig vásárolnak az emberek margarint. Aki nem vajat vesz, az margarint vesz, mert valamit csak rákenünk a kenyérre. Hogy néz ki a vajas kenyér vaj nélkül? Vagy hogy néz ki a margarinos kenyér margarin nélkül, ugye? No, hogyha van néhány milliárd, gondolom, lejecskétek elfekvőbe, tessék, vegyétek meg a céget, legyen saját margarin cégetek.

Ajaj. Azt hiszem, hogy megint nem lesz kormányunk. Őszintén, egy kicsit úgy vagyok vele, hogy tőle most már oda lehet tenni a kecskebékát is, csak legyen aláírási joga. Májustól gyakorlatilag az van, hogy a szociáldemokraták, leginkább Sorin Grindiano pártelnök vezetésével, ugye nagyjából kényeskednek, hogy nem jó ez a kormány, nem jó ez a kormány, de amikor át kellett volna venni, akkor nem törte Grindiano mester össze a hámfát. Mondjuk amúgy sem szeretem ezt a pasast, tehát nekem rendkívül unszimpatikus, mindig is az volt, az az érzésem, hogy eléggé utálja a magyarokat. Ez nálam meg hát nyilván akkor nem fog pozitívan elsülni, de valahogy ezt a Siegfried Murasánt és egy kicsit úgy érzem, hogy valami farzsebből húzták elő, nem gondolkoztak rajta. Nem tudom, hogy Romániában egyáltalán van olyan fickó, akire, hogyha bejelentenik, hogy na akkor ő lesz a miniszterelnök, akkor azt mondják, hogy milyen jó. Aztán persze Traian Băsescu megmondta, hogy ő azt a RMDS-szel nem kormányozna. Magamban mondtam, hogy jól van, csak Traian Băsescu gyakorlatilag nyugdíjas. Úgyhogy ő nem mondjon meg dolgokat. Se ezt, se mást, amikor nyugdíjba menjen, pecázzon, nem tudom, sétáltassa az unokáit, valamit csináljon hasznosat, mert leginkább ilyen jön, mond egy nagyot, aztán eltűnik. Persze könnyű úgy mondani nagyokat, hogy nem csinál semmit. Nyugdíjasként köszönöm szépen. Nálunk is biztos a nyugdíjasok mondanak mindenfélét, csak azzal a különbség, hogy nem állnak ki, és nem a sajtóban mondják, mert tudják, hogy az hát azért mégiscsak egy olyan dolog lenne, ami korrektebb kéne legyen. Na, Băsescu bácsi nem tudja. Így vagyunk. Elég vagyunk, inkább így fogalmaznék. Valami lesz, előbb-utóbb kormány is lesz. Én attól félek, hogy az idén már nem. Tehát egy kicsit úgy vagyok vele, hogy jó volna most már eldönteni, hogy van valamiféle irány. Mert jelen pillanatban, és valószínűleg ez zavar a legtöbbünket, azt érezzük, hogy bizonytalanság van, a bizonytalanság pedig egy nagyon rossz állapot. Nem akar

0: Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
3: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
4: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
3: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
5: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
6: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badovas Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badovas Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét slágerek és új zenék.
12: Rádió

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Ajjaj, szerettem volna egy szép Ferrari-t én is. Az a különbség, hogy nekem nincsen a büdzsémbe benne. És hát azt is el kell mondani, hogy a Ferrari-nak van egy gyönyörű szép modellje, a California, nekem nagyon tetszik. Ennek van valamiféle utódja, a Portofino, és hát ezzel sikerült egy fószernek négy autót lezúznia. Kérem szépen, az történt, hogy hát 50 évesen beült az autóba, és négy parkoló autót lezúzott a csávó. Amikor kiszállt a rendőrség, kiszedték őt is az autóból, kiderült, hogy 0,95 mg per liter volt a leheletében. Gyakorlatilag a rendőrök szerintem már berúgtak attól, hogy rájuk lehet. Hogy pontosan milyen tempóval sikerült belezúzni a négy parkoló autóba, nem tudjuk, de hát maradjunk abban, hogy egy ilyen autót megnéztem a mobilon, mert azon szoktam megnézni, egy olyan, mit tudom én, 160 ezer euró alatt nem nagyon kapsz. Hát kár összetörni egy ilyesmit, érted? Még hogyha egy lerugott Dacia lett volna, mondjuk a többiek autóján az se segít.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Az egyik hallgató megnyugtatott, hogy semmi baj, vásárolhatok magamnak Ferrarit, küldött egy linket. Köszönöm szépen. Vaskocsiban is kitűnő. Legalább van egy olyan vonzata az egésznek, hogyha meghúzom, akkor nem az lesz, hogy úristen, összekarcoltam az oldalát. Majd egy piros filctollal helyrehozom, azt úgyis jó lesz. Jó, egyelőre viszont elviszem magam egy szünetre. Legfrissebb híreinket hallgatjátok, és tartsatok velünk az elkövetkezőkben is. Még van a mai napból 2 óra, amit azért ki is akarok ülni, és ki is akarok élvezni, úgyhogy nem sokára jövök vissza.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Skorpion Trans. Ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A hadnagygumi, ha gumi, akkor hadnagygumi. És a kivédi dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével! 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával! Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben! játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
5: Nem látom a táblát.
6: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
7: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
8: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.kötőjel.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
9: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról, vagy a mindennapokról. Válasz a tökéletest.
10: A Roland Suite férfi öltönyszaküzlet Székelyudvarhely központjában vár téged.
11: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Aggasztóan sok, több mint 240 gyermek került az elmúlt fél évben az egyik bukaresti kórházba elektromos rollerrel elszenvedett balesetek miatt. 30 napos előzetes letartóztatásba került egy férfi, aki a vád szerint bántalmazta és rendszeresen éheztette a lovát. A következő napokban esős időre készülhetünk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Siegfried Murashan folytatni kívánja Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök korrupció ellenes törekvéseit és az állami források szigorú ellenőrzését. A kijelölt miniszterelnök kijelentette, hogy nem hagynak fel a pazarlás elleni küzdelemmel, és felfedik az elmúlt évtizedekben felhalmozódott visszaéléseket a román államigazgatásban. Murashant a csütörtöki pártközi egyeztetéseket követően bízta meg a kabinet összeállításával Nikus Ordán államfő. Azóta a pártok felemásan reagáltak a jelöltségre, és egyelőre még nem biztos, hogy meg lesz a szükséges szavazata a kormányalakításhoz. Aggasztóan sok, több mint 240 gyermek került az elmúlt fél évben az egyik bukaresti kórházba elektromos rollerrel elszenvedett balesetek miatt. A sérültek többsége 61%-a a 10 és 15 év közötti korosztályból került ki, de 10 évnél fiatalabb áldozatuk is voltak. A sérülések között súlyos koponya és agysérüléseket, belső szervrepedéseket, valamint súlyos töréseket is regisztráltak az orvosok. Az adatok ugyanakkor azt is mutatják, hogy a balesetet szenvedett gyermekek 70%-a fiú. Súlyos családon belüli erőszak történt egy Szucsáva megyei településen egy 39 éves ittas férfi szóváltás után egy konyhakéssel nyakon szúrta az édesanyját. A sérült erősen véző nőnek sikerült elmenekülni a helyszínről, és útközben hívta az 112-es segélyhívót. A kiérkező rendőrök végül egy közeli kukoricásban találták rá az áldozatra. A támadó a rendőri intézkedés során is agresszívan viselkedett, végül sikerült elfogni. A férfi ellen családon belüli erőszak keretében elkövetett emberölési kísérlet miatt indult el. Eljárás. Újabb részleteket fedtek fel a paleontológusok Erdélykrét a kori élővilágáról és az egykori Hátszegi szigeten élt egyedülálló dinoszaurusz faunáról. A bukaresti tudományegyetem kutatói szerint mintegy 70 millió évvel ezelőtt az Erdélyi medence egyfajta találkozási pontként szolgált, így a bekerülő fajokból teljesen egyedi hüllők fejlődtek ki. Bár a területet elsősorban törpennövésű növényevő dinoszauruszokról ismerték, a legújabb őslénytani kutatások már 10 méteres testhosszúságú fajok jelenlétét is igazolták a térségben. 30 napos előzetes letartóztatásba került egy Szucsáva megyei férfi, aki a vád szerint bántalmazta és rendszeresen éheztette a lovát. A hatóságok megállapították, hogy a gyanúsított folyamatosan ütlegelte az állatot, a legsúlyosabb incidens esetében pedig a nyílt utcán egy fadarabbal verte a lovat. A kegyetlen jelenetről videófelvétel is készült. Az állatorvosi szakvélemény szerint a csontsoványra fogyott állat súlyos nyílt sebeket és maradandó sérülést szenvedett. A szucsávai bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Ellene állatkínzás, szándékos csonkítás és csendháborítás miatt indult eljárás. Elsőfokú sárga jelzésű meteorológiai riasztást adtak ki a szakemberek holnapra a viharos szél miatt, miközben jelentős lehűlés és csapadék éri majd az országot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint holnap déltől este 9 óráig 13 megyében, köztük Olténiában, Moldvában és a Déli Kárpátokban is 50-70 km/órás széllökésekre kell számítani, míg az 1700 méter fölötti hegyvidéki területeken a szélsebessége a 90 km/órát is elérheti. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
1: És most!
0: 16 órakor azt kell nektek mondjam, hogy el tudom árulni, hogy mit készül Donald Trump átnevezni. A mexikói öböl után, amiből valamiért amerikai öböl lett, bár Mexikó mellett van, de mindegy. Még vannak ötletei az öreg fiúnak, én Kis Bence vagyok, ötleteim nekem is vannak, de zeném is van. És az a jó, hogy ebben itt a Rádió Gagánál azért elég jók vagyunk. Teddy Swims-et fogjuk hallgatni az elkövetkezőkben, ami pedig felcsendül, az nem más, mint a Mr. Know-it-all. Tartsatok velünk, mert ezt megfülelni igenis megéri.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888 és persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Szóval Donald Trumpnak úgy nevezhetnék-e van. Most kiírta a Truth Social-re, ami gyakorlatilag a saját változata a Twitterről, hogy sokan úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligencia egy pontatlan leírás, és tulajdonképp negatív fényt vet az AI-ra. Mondom magamban, hogy hát az utóbbi időben, amikor Amerikában hülyére perelik a különböző mesterséges intelligencia szolgáltatókat, ja. Donald Trump azt mondja, sokkal elegánsabb lenne és precízebb lenne, hogyha ezt a jelenséget superior intelligence-nek, azaz felsőbbrendű intelligenciának, vagy pedig extrém intelligenciának írnánk le. Ezek a nagy kérdések. Hogyha meg akarjátok tudni, hogy mennyire felsőbbrendű az intelligencia, kérdezzétek meg a ChatGPT-t, hogyha 2 percre laktok gyalog az autómosótól, akkor az autómosáshoz hogyan induljatok el? Autóval vagy autó nélkül? A válasz meg fog lepni. Azt fogja mondani, hogy autó nélkül. Abban a logikai hibában nem ütközött még bele, hogy ha nincs ott az autót, nem tudod megmosni. De köszönjük, felsőbbrendű intelligencia. Amerikai Egyesült Államok elnökének pedig puszi.

tegnapi nap híre, négy órát röhögtem rajta, hogy az FBI-on belül működő bevándorlási hivatal, ez az ICE, ami jeget jelentene magyarra fordítva, akik Immigration Office gyakorlatilag, tehát ők azok, akik összefogdossák azokat, akik papír nélkül tartózkodnak Amerikában. Erről lehet vitatkozni, hogy jó, nem fogom én ezt megtenni, nem az én tisztem, de egyértelmű, hogy nem különösebben, hát hogy is mondjam, népszerűek. De és az FBI az kiadott egy hirdetést, illetve egy értesítést, hogy nem nagyon kellene ezeknek az ICE ügynököknek olyan nőkkel randizniuk, akik akarnak randizni velük. Gondoltam magamban, hogy hát ennél még az is jobb lett volna, azt mondják, hogy csúnyák és büdösek vagytok. Na de hát végül is aprósággal nem fogunk foglalkozni. Ha akarnak, mennek randira, aztán lehet, hogy valaki csak azért randizik velük, hogy Amerikában tudjon maradni papírok nélkül.

0: Ma már beszéltem a mesterséges intelligenciáról, de volt itt egy olyan dolog, amin gondolkoztam, hogy hogy is legyen. Úgy néz ki, hogy a Mastercard az első, aki meglépi azt, amit sejtettem, hogy megfognak, hogy a különböző mesterséges intelligenciáknak hozzáférést fog adni a bankszámlánkhoz. Tehát el tudjátok képzelni ezt az állapotot, amikor Chat Gézának megmondott, hogy Gézukám, légy szíves, rendeljél nekem egy jóféle lapátot, megy, megkeres a megfelelő webáruházat, megnézi, mi a jóféle ár, mi a jóféle lapát, aztán majd egyszer a futár hozza másnap az ajtódra. Ebből a futár az, aki nem vehető ki. Úgy vettem észre, hogy az ő munkáját ott mesterséges intelligencia nem tudja elvenni. Persze erre valaki azt mondja, hogy még, amíg nem jön a robotika, majd meglátjuk. Én egy kicsit nyugodtabb vagyok ezekkel a dolgokkal. A világ vége az általában eddig még érdeklődés hiányában elmaradt. Reméljük, hogy ezt a hajlamát nem is fogja megszakítani ezután sem.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.

0: gyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
1: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
3: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
5: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
6: Következnek a legfrissebb vízforgalmi hírek. A fűtési körön zavartalan a haladás, a csapoknál stabil a nyomás.
7: És ki irányítja ezt az egész forgalmat?
6: Grundfos.
8: Grundfos keringető szivattyú, hidroforok és vízszállítási megoldások.
9: Keresd a Melinda Install üzleteiben és a melindainstall.ro webáruházban.
10: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
11: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Fások utca 14.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: A reklám után
18: ismét lágerek

hey, milyen fontos pletykákat nézek itt. Van egy amerikai hölgy, aki 50 kilóval könnyebben mondta ki az igent. Nem vagyok azon meglepődve, hogy valaki neki áll egy esküvő előtt fogyókúrázni, nem ő lett volna az első a világon, minden esetre megkérték a 26 éves brit lánynak a kezét, aki azt mondta, jó, rendben van, de életmódot fog váltani, ha már úgyis férjhez megy, és annyira összejött, hogy 50 kilót ledobott magáról. Egy bevásárló áruházban dolgozik, nagyjából 113 kilogrammal indult, és egy ilyen helyi edzési csoporthoz csatlakozott. Hát szerette volna jobban érezni magát a bőrében, és oda jutni, hogy az esküvői magabiztosan járkotoljon. Hát azért 50 kilót ledobni, az nem gyenge. 113-ból még úgy is maradt, úgy 63, az tulajdonképp olyan magasnak tűnik a hölgy, úgyhogy szerintem rendben van. Tudatosan úgy döntött, hogy nem használ fogyókúrás injekciókat, úgy gondolta, hogy hosszú távon így is, úgy is meg kell tanulni, hogy egészségesen étkezzen, és ezzel igaza volt. Na aztán életmódváltás meghozta az eredményt. Nézzeketek itt egy képet róla, nagyon szép, sok boldogságot kívánok neki, és hát akkor ezek után azt mondom, hogy egészséget is. Magam részéről ebben az órában még el tudnám képzelni, eszem valamit, de ezek után csak egészségeset.

0: 17 órakor. Még mindig el kell nektek mondjam, hogy a játékunk csak mai nap indult el. És hát az az igazság, hogy jó kérdéseink vannak, hogy csak jó válaszokra van szükség. És az is fontos, és nagyon fontos, hogy megadjátok nekünk a lehetőséget, hogy nyerhessetek. Regisztráljatok magyarán a játékunkra. 0730 54 88 88 az SMS vonalunk száma, ide lehet regisztrálni, és természetesen ezen kívül van nekünk még egy WhatsApp számunk is, oda is lehet, ez ugyanaz, és még egy lépéssel tovább megyek, ha van alkalmazásodok, ott is nyugodtan meg lehet tenni, regisztráljatok a Gaga appből.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
5: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
6: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
7: Mi csináljunk a lány búcsún?
8: És a legény búcsún?
7: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
9: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
10: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
11: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
10: Gamma Electronics.
12: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
13: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
14: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
15: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Aggasztóan sok, több mint 240 gyermek került az elmúlt fél évben az egyik bukaresti kórházba elektromos rollerrel elszenvedett balesetek miatt. 30 napos előzetes letartóztatásba került egy férfi, aki a vád szerint bántalmazta és rendszeresen éheztette a lovát. A következő napokban esős időre készülhetünk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Siegfried Murashan folytatni kívánja Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök korrupció ellenes törekvéseit és az állami források szigorú ellenőrzését. A kijelölt miniszterelnök kijelentette, hogy nem hagynak fel a pazarlás elleni küzdelemmel, és felfedik az elmúlt évtizedekben felhalmozódott visszaéléseket a román államigazgatásban. Murashant a csütörtöki pártközi egyeztetéseket követően bízta meg a kabinet összeállításával. Nikos Ordán államfő azóta a pártok felemásan reagáltak a jelöltségre, és egyelőre még nem biztos, hogy meg lesz a szükséges szavazata a kormányalakításhoz. Aggasztóan sok, több mint 240 gyermek került az elmúlt fél évben az egyik bukaresti kórházba elektromos rollerrel elszenvedett balesetek miatt. A sérültek többsége, 61%-a a 10 és 15 év közötti korosztályból került ki, de 10 évnél fiatalabb áldozatuk is voltak. A sérülések között súlyos koponya és agysérüléseket, belső szervrepedéseket, valamint súlyos töréseket is regisztráltak az orvosok. Az adatok ugyanakkor azt is mutatják, hogy a balesetet szenvedett gyermekek 70%-a fiú. Súlyos családon belüli erőszak történt egy Szucsáva megyei településen. Egy 39 éves ittas férfi szóváltás után egy konyhakéssel nyakon szúrta az édesanyját. A sérült, erősen véző nőnek sikerült elmenekülni a helyszínről, és útközben hívta az 112-es segélyhívót. A kiérkező rendőrök végül egy közeli kukoricásban találták rá az áldozatra. A támadó a rendőri intézkedés során is agresszívan viselkedett, végül sikerült elfogni. A férfi ellen családon belüli erőszak keretében elkövetett emberölési kísérlet miatt indult eljárás. Újabb részleteket fedtek fel a paleontológusok Erdély krétakori élővilágáról és az egykori Hátszegi szigeten élt egyedülálló dinoszaurusz faunáról. A bukaresti tudományegyetem kutatói szerint mintegy 70 millió évvel ezelőtt az Erdélyi medence egyfajta találkozási pontként szolgált, így a bekerülő fajokból teljesen egyedi hüllők fejlődtek ki. Bár a területet elsősorban törpennövésű növényevő dinoszauruszokról ismerték, a legújabb őslénytani kutatások már 10 méteres testhosszúságú fajok jelenlétét is igazolták a térségben. 30 napos előzetes letartóztatásba került egy Szucsáva megyei férfi, aki a vád szerint bántalmazta és rendszeresen éheztette a lovát. A hatóságok megállapították, hogy a gyanúsított folyamatosan ütlegelte az állatot, a legsúlyosabb incidens esetében pedig a nyílt utcán egy fadarabbal verte a lovat. A kegyetlen jelenetről videófelvétel is készült. Az állatorvosi szakvélemény szerint a csontsoványra fogyott állat súlyos nyílt sebeket és maradandó sérülést szenvedett. A szucsávai bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, ellen állatkínzás, szándékos csonkítás és csendháborítás miatt indult eljárás. Elsőfokú sárgajelzésű meteorológiai riasztást adtak ki a szakemberek holnapra a viharos szél miatt, miközben jelentős lehűlés és csapadék éri majd az országot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint holnap déltől este 9 óráig 13 megyében, köztük Olténiában, Moldvában és a Déli Kárpátokban is 50-70 km/órás széllökésekre kell számítani, míg az 1700 méter fölötti hegyvidéki területeken a szélsebessége a 90 km/órát is elérheti. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
1: És most
0: még egy óra itt a Rádió Gagán, és ezt az órát azért ki fogjuk használni. Elmondom nektek, hogy Ed Sheeran mostanában mivel foglalkozik, és elmondom azt is, hogy én Kés Bence vagyok, és azt is, hogy ezt az órát mivel kezdjük. Van egy együttműködésünk Tate McRae, illetve Tiestótól. 10 óra 35 perc, 10:35. Innen fogunk indulni. Hallgassátok meg, mert úgy érzem, ennek van némi sláger gyanúja. Szóval még valószínűleg fogjátok hallani néhányszor. Nálunk biztosan.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

közélet az otthonodtól. De a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

Nem vagyok egészen őszintén különösebben Ed Sheeran rajongó, de egy dologért nagyon tudom tisztelni. McElmott éppen kidobta az előzenekari pozícióból, ugyanis nem szeretne semmiféle politikát a koncertjein. Tudjátok, mi a helyzet? Nagyon egyetértek. Úgy gondolom, hogy egy zenei előadó énekeljen, szórakoztassa a közönséget, adjon reményt, adjon vigaszt, mikor mire van szükség, legyen csak simán bulihoz az alap, és mennyivel jobb ez így. Attól a perctől fogva, amikor egy popstar, rockstar, akárki elkezdi neked megmondani, hogy mit gondoljál, és ezt így kijelentve, úgy érzem, hogy téved, és olyasmit mond, ami nem jó. Nem kell ilyenekbe belefolynia. Azt mondta Ed Sheeran, hogy talán az a legnehezebb, hogy megmaradjon politikailag semlegesnek. Nem tudjuk, hogy mik a politikai nézetei, és tudjátok, mi a jó? Rendben is van ez. Egy pillanatra meg is állunk, most éppen Zsírát hallgatjuk, és megindul a föld, gondolom ismeritek a slágert, de hogyha nem, itt az alkalom, hogy megbarátkozzatok.

Németországban úgy sejtik, hogy akár már a mai nap is megbukhat Merz kancellár, ugyanis pillanatnyilag a Sachsen-Anhalt után, kelet-németországi szászország után, ugye, az Alternative für Deutschland, ez az AfD lenne, 43,8%-ot zsebelt be a tartományi választáson, és úgy néz ki, hogy újabb két tartományi választást tartanak ma Németországban, Mecklenburg-Pomerania, illetve hát Berlin. Érdekes lesz, meggyőződésem, hogy Berlin garantáltan nem lesz AfD többségű. Viszont érdekes lesz az eredmény kimenete, ugyanis Berlin ugye alapjában véve, egyrészt rengeteg a nem németországi Berlinben, hazánk fiaiból is egészen sokan vannak ott, magyar emberek is sokan vannak ott, tehát ők azért nem fogják azt mondani, hogy egy olyan párt kéne hatalomra kerüljön, aki haza akarja küldeni azokat, akik nem németek. Másfelől nem vagyok meggyőződve, hogy mindenki így érzi, hogy ezt akarják, hogy az AfD mire készül. Deklaratíven, kijelentés szinten azokat hazaküldeni, akik nem dolgoznak. Én azt hiszem, hogy ez inkább egy választási ígéret, mint sem olyasmi, amit valósággá lehet alakítani, de ha minden igaz, ki fog derülni az elkövetkezőkben ez is.

0: kell nekem 1 milliárd forint. Ugyanis eladó Latabár Kálmán, néhai színművész, komikus, hát szerintem azért a magyar komédia legnagyobb alakjának, a Pasaréti háza, 430 négyzetméter, a romantikus épület, hát 2019-ben felújították teljesen, és azon kevés építészeti értékek közé tartozik, ami Budapesten megmaradt eredetiként, megőrizte az eredeti karakterét, és hát olyan gondossággal újították fel, hogy az önmagában már megér egy csodát, megér egy hát jó példát, mert ő a jó példa. Múltkor láttam egy doksit róla, talán YouTube-on valaki körbejárja, tudom minden esetre mindenkinek ajánlani, hogyha van 1 milliárd forintja, akkor vásárolja meg. Jól van, nem biztos, hogy ez most így hirtelen benne van a prioritási listában, de maga az épület gyönyörű, és hát az a tény, hogy ott lakott Latabár Kálmán, az szerintem még hozzátesz az érzelmi értékéhez.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletes

0: Számoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga Sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: gyökkentő.ro. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
1: De mi is az a gyök?
0: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
1: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
2: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
3: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
2: Hiszen állsz, újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
3: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
4: Következnek a legfrissebb vízforgalmi hírek. A fűtési körön zavartalan a haladás, a csapoknál stabil a nyomás.
5: És ki irányítja ezt az egész forgalmat?
4: Grundfos.
6: Grundfos keringető szivattyú, hidroforok és vízszállítási megoldások. Keresd a Melinda Install üzleteiben és a melindainstall.ro webáruházban.
4: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
7: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
10: ismét lágerek és új

Magyarország kitűzte magának, hogy eurója legyen. Az a helyzet, hogy ennek is iskolái vannak és doktrinái. Van, aki azt mondja, hogy ha euród van, akkor gyakorlatilag az a biztonság, amit egy nemzeti bank tud nyújtani, az nincs. Viszont ha euród van, akkor a gazdaságod jobban pöröghet tőle. Nem tudom megítélni, valószínűleg, hogy az első év után majd ki fog derülni például Bulgáriával mi történt. Mindenesetre Magyarországon, hát úgy néz ki, hogy a pénzügyi kormányzat és a jegybank között olyan fegyelmezett, egymás szándékait értő és támogató együttműködésre van szükség, amire Kelet-Európában nincsen nagyon példa. Minden esetre érdekes dolog, hogy most a Magyar Nemzeti Bank mit tud lépni. És az is kérdés, hogy mennyi lesz a reál kamat? Mert ugye a számok azok mindig egy kicsit csalókák. Az az érzésed, hogy nem sok, aztán amikor kiderül, hogy mégis mennyit kell fizetni, az rosszul tud esni. És mindig van még egy dött, akkor, amikor átváltják az egyik pénzt a másikba, és ezt el is tudom nektek mondani, ugye emlékszünk, hogy milyen volt, amikor lefaragták a lejről a nullákat. Na akkor is volt egy ilyen kisebb drágulási hullám. Egy olyan országban, aminek most éppen a büdzséje nem a legjobb, mármint az emberek büdzséje nem a legjobb, ez fájni fog. Kíváncsi vagyok, hogy összejön-e Magyarországon ez a dolog, vagy sem.

0: hölgyek és urak, innen csak annyit mondok, hogy kezeiteket csókolom, mert hogy holnap újra fogunk találkozni, bár várjunk azt még nem tudom egész biztosan. Lehet, hogy holnap szabadnapos vagyok, de mindenki derül a maga idejében. Egyelőre mindesetre a keszkenőt előveszem és egyet integetek, legyen csodálatos a délutánotok és érezzétek jól magatokat a továbbiakban is. Találkozunk jövő héten, addig is, ami még hátra van a hétvégéből, azt használjátok ki. Köszönöm a mai figyelmeteket, köszönöm szépen az üzeneteket, találkozunk.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám. A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
1: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika, egészséged szolgálatában.
5: Költöztársas házba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakás Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Fások utca 14.
8: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsálóirtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
9: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
2: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
3: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
2: De szuper ötlet!
3: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
2: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
1: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
4: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
5: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria és étterem. Az ennivaló barát.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét lágere.

0: Még több magyar dal, emlékezetes nemzetközi sikerek változatosan. Rádió Gaga hétvége.
1: Slágerek és új zenék
0: pihenés mellé is.

0: olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kivédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
0: Reklám.
2: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod. Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
3: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
4: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Tervezhető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Pások utca 14.
0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: valami Amerika!
1: Vidd magaddal bárhová!
2: Rádiógaga.ru
1: Rádiógaga.ru
2: Folyamatosan visülő hirdetartalom!
1: Podcastek és online hallgatás! Slágerek és új zenék!
2: Slágerek és új zenék! Rádiógaga, életünk része!
1: A világon bárhol!

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

veled van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

reflexió a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Kettő magyar dal.
1: Emlékezetes nemzetközi sikerek változatosan.
0: Rádió Gaga hétvége.
1: Slágerek és új zenék.
0: Pihenés mellé is.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

hallgatod, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod.

0: minden együtt van egy jó hétvégéhez. Aktualitások és rengeteg zene. Rádió Gaga hétvége.
1: Rádió Gaga hétvége.
0: Slágerek és új zenék a legjobb válogatásban.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a Gaga!

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

Külföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió.

0: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

helyzetben van. Keresd minket a rádiógaga.ru oldalon, vagy használd a rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.